0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Már 2 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ma este egy nagyon speciális guest mixben Martin Garrix. Éjféltől a Rádió 1-en hallható. Most pedig a Penny Candy Disco folytatja, ez a High Hopes a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és sok minden újdonság lesz idén a világbajnokságon is, beközött lesz halftime show nagyon menő előadókkal. Viszont, ha már menő előadók az Egyesült Államokban, akkor az egyik legmenőbb a fogyadásban Taylor Swift és a legújabb

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknál pedig jövő héten vadul játék a nagy kapura rugás, aminek a fődíja egy belépő a foci VB június 26-ai meccsére. Bostonba repülőjeggyel, szállással. Az igen. Na hát egyébként ez a dal is hasonló jelzőt kap tőlem. Az igen. Joel Corey Galantis Stay With Longer itt a Rádió 1-en.

csak igazi mai sláger, mert DJ Mesker Viki a fogyadásban, aki idén is nagyon menő dalokkal állt elő, ezt a Rádió 1 születésnapi fesztőrön is meghallgathattuk. Most épp Nagy Bogival és Miss Mooddal jön DJ Mesker Viki, ez az Éden. Itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között.

Egy kellemes éjszakát mindenkinek, remélem jól telik az este. Ma pedig ugye BL döntő a fővárosban. Hát egyfelől óriási élmény, másfelől közlekedésben. Lesz egy nagyon pici fennakadás, de hát azért ezt simán be tudjuk vállalni egy ekkora eseményért. Hihetetlen menő, hogy nálunk rendezik. Na, fucirajongó, a következő.

0: nem lepne meg egyébként, ha feltűnne ő is a meccsen. Ezt így halka jegyzem meg. Az igazi mai sláger pár percen belül érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használ a glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egy újabb zenei órát indítottam újabb nagy kedvencekkel, nem sokára a diszkósit is jön, Burajival, Király Viktorral belül.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Múlt héten az egyik legnagyobb élmény nekem Sam Feld mixe okozta. Azért mondom az egyiket, mert több is volt. Ez pedig az igazi mai slágertől. Sam Feld, Rosalindnel ez a Hard Like Mine.

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy ki az, aki buliból tart hazafele? 3-4-4-kor. Ha egy hambi úgy gondolnák, hogy csalás, mondom, hogy miért nem az, ezen a héten tegnap előtt volt konkrétan a hamburger világnapja. Szóval, hát ez egy picit talán legitimizálja, hogyha csalunk is. Az igazi mai slágerek között pedig Ray a folytatásban. Ez a Where is my husband? Itt a rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában is, viszont mindjárt 4 szóval jönnek a legfrissebb infók, 8-tól pedig ma is jönnek Balázsik. Náluk pedig jövő héten is játék. Mit játék? Hát a fődíj VB belépő. Ho-ho-ho! Excellent, a Misha Miller not leave a kezdésben. Alig pár perc, és ezzel folytatom a Rádió 1-et.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új korszak kezdődött a budapesti buszközlekedésben. Forgalomba állt mind a 65 új alacsonypadlós Maxi Midi autóbusz, jelentette be a BKV. Az új Mercedes-Benz Citaro-K járművek már 29 járaton közlekednek, főként belvárosi és hegyvidéki vonalakon, ahol különösen számít a kisebb méret és a jobb manőverezhetőség. A beszerzés célja pedig az volt, hogy lecseréljék a régi, környezetvédelmi szempontból elavult buszokat. Az új flotta a teljes járműállomány közel 10%-át adja, így érezhetően megújul a mindennapi utazás komfortja. A buszok klimatizáltak, alacsony padlósak, USB-töltőkkel, kamerarendszerrel és korszerű utastájékoztatással vannak felszerelve. Az új Mercedes-Benz buszok 29 vonalon jelentek meg, hétköznap többek között a 15-ös, a 27-es, a 39-es, a 65-ös, a 102-es, a 117-es, a 121-es, a 128-as, 137-es, 165-ös, 183-as, 185-ös, 193E, 217-es és a 243-as járatokon is feltűnhetnek, hétvégén pedig további útvonalakon, főként ott, ahol a kisebb méret, és ugye, ahogy említettem, a jobb manőverezhetőség tényleges előny. A beszerzés egyébként 2023-ban indult el, a cél pedig az előregedett, régebbi környezetvédelmi besorolású buszok kiváltása volt. A BKV tartós bérletben szerezte be, amelyben a költségek tervezhetőbben jelentkeznek, a nagyértékű eszközökhöz kapcsolódó kockázatok pedig a tulajdonos terhelik. A bérleti konstrukció arra is lehetőséget ad, hogy a BKV szükség esetén további 20 Maxi Midi autóbuszt hívjon le opcióként. Emellett a társaság újabb közbeszerzések előkészítésén dolgozik, hogy a lehetőségeihez mértán tovább fiatalítsa a buszflottát, és a sokat futott, elavult járműveket kényelmesebb, megbízhatóbb és környezetkímélő buszokra váltsa.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió X!

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, mert picivel 4 után elom mindenkinek kellemes éjszakát, jó munkát, kitartást. A mikrofonnál Király Tamás, nagy kedvenceket hozok ebben az órában is, köztük lesz Legán Lili és két újdonsága, de készülő Bibi Rexával, most pedig a

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió Egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió Egy szól. Az igazi zene

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, köszönjük pedig a fogyarásban a Rádió 1 DJ-je Regán Lili, aki újra előállt egy szenzációs dallal az igazi mai slágerek között, a legújabb a Heal Me, Esztéri Tomáris Regán Lilitől, itt a Rádió 1-en.
2: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
3: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknak pedig jövő héten vadi új játéka jön, aminek a fődíja egy igazi, eredeti VB élmény, belépővel a világbajnokságra, Bostonban, repülőjeggyel és szállással, kettő fő részére, hát igen, mindemellé pedig a napi díjak is nagyon erősek, 65 szolós mini LED televízió, amit el lehet vinni. Hát ez tényleg rendben van. Na az igazi mai slágerek között pedig a fogyarás is, a Faithless dallal most Bibi Rexa jön egy vadi új verzióban, ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Több gyermekotthonban tartott összehangolt akciót a rendőrség. Hamarosan nyit Szeged kedvenc szabad strandja. Egyre több a biogazdálkodó a Vármegyében. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Megrázó gyermekvédelmi botrány miatt indult nagyszabású nyomozás Csongrád Csanád és Békés Vármegyében. A rendőrség több gyermekotthonban tartott összehangolt akciót, ahol a gyanú szerint éveken át bántalmaztak gyerekeket. A nyomozók 5 embert fogtak el, köztük egy volt gyermekfelügyelőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy több gyermeket bántalmazott, folytogatott és megvert. A rendőrség tájékoztatása szerint legalább 10 gyermek lehetett érintett az ügyben, amelyben gyermekbántalmazás, személyi szabadság megsértése, gyermekpornográfia és emberkereskedelem gyanúja is felmerült. Az akció során 14 helyszínen tartottak házkutatást, és több mint 6 terabájtnyi adatot, valamint 13 zsáknyi iratot foglaltak le. A Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató közölte, hogy mindenben együttműködnek a hatóságokkal, miközben a vizsgálat tovább folytatódik. Már javában készülnek a nyári szezonra Szeged egyik legnépszerűbb találkozóhelyén, a Laposon. A belvárosi híd lábánál található szabadstrand június 11-én nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A területen jelenleg rendezési munkák zajlanak, de hamarosan újra megtelik élettel a homokos partszakasz. A Lapos az elmúlt években a város egyik kedvenc nyári helyszínévé vált, ahol a strandolás mellett sportprogramok, zenés estek és közösségi események is várják az érdeklődőket. Egyre nagyobb figyelmet kapnak a biotermékek, zöldségek, gyümölcsök. A magyarországi területek 25%-a valamilyen biobesorolásban működik. Ez azért fontos, mert ezeken a területeken nem használnak kémiai vegyületeket a kártevők elpusztítására, mondta rádiónknak Szilágyi Baj Péter agrárszakjogász.
3: Magyarországon mintegy 25%-a a területeknek valamilyen biobesorolásban működik. Ez igaz a szántóföldi növénytermesztésre, a kukorica napra forgó lucernások, és igaz a zöldséggyümölcs szektorra, továbbá vásárolunk mézet, nagyon sok méhész már bio gazdálkodó. Ez azt jelenti, hogy olyan technikákat dolgozott ki a növényvédelmi ágazat, ami arra fókuszál, különféle agrotechnikai megoldásokkal, mechanikai eszközökkel csökkenteni tudjuk a gyomnövények számát.
2: Gyakrabban zavarhatják ma felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 31 fok között alakul. Holnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedett a gomoly felhőzet, és lehetnek záporok, zivatarok.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 10 perccel, május 30-án a Jankák és a Zsanettek, a névnaposok, sok boldogságot nekik. Az igazi mai slágerek között pedig Ray Daltonnal indítom az órát, a legújabb től a Blood Running, ez jön már is a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy, aki élvezi a meleget, élvezni fogja a hétvége időjárását. 26 fok ma, 27 fok holnap, szép napos idő itt ott felővel, de alapvetően rendben lesz, ahogy a fogyarás is. Martin Garrix, Jack Soldier szó a hírek után, Martin Garrix exkluzív mixe pedig ma este a World is Mine Radio Show-ban, évfél után a Guest Mixben, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Új korszak kezdődött a budapesti buszközlekedésben. Forgalomba állt mind a 65 új alacsonypadlós Maxi Midi autóbusz, jelentette be a BKV. Az új Mercedes-Benz Citaro K járművek már 29 járaton közlekednek, főként belvárosi és hegyvidéki vonalakon, ahol különösen számít a kisebb méret és a jobb manőverezhetőség. A beszerzés célja pedig az volt, hogy lecseréljék a régi, környezetvédelmi szempontból elavult buszokat. Az új flotta a teljes járműállomány közel 10%-át adja, így érezhetően megújul a mindennapi utazás komfortja. A buszok klimatizáltak, alacsony padlósak, USB-töltőkkel, kamerarendszerrel és korszerű utastájékoztatással vannak felszerelve. Az új Mercedes-Benz buszok 29 vonalon jelentek meg, hétköznap többek között a 15-ös, a 27-es, a 39-es, a 65-ös, a 102-es, a 117-es, a 121-es, a 128-as, 137-es, 165-ös, 183-as, 185-ös, 193E, 217-es és a 243-as járatokon is feltűnhetnek, hétvégén pedig további útvonalakon, főként ott, ahol a kisebb méret, és ugye, ahogy említettem, a jobb manőverezhetőség tényleges előny. A beszerzés egyébként 2023-ban indult el, a cél pedig az előregedett, régebbi környezetvédelmi besorolású buszok kiváltása volt. A BKV tartós bérletben szerezte be, amelyben a költségek tervezhetőbben jelentkeznek, a nagyértékű eszközökhöz kapcsolódó kockázatok pedig a tulajdonos terhelik. A bérleti konstrukció arra is lehetőséget ad, hogy a BKV szükség esetén további 20 Maxi Midi autóbuszt hívjon le opcióként. Emellett a társaság újabb közbeszerzések előkészítésén dolgozik, hogy a lehetőségeihez mértán tovább fiatalítsa a buszflottát, és a sokat futott, elavult járműveket kényelmesebb, megbízhatóbb és környezetkímélő buszokra váltsa.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mindenki készüljön a jövő hétre. Balázséknál ugyanis jön a nagy kapurarugás játék Balázsékkal, aminek a fődíja egy páros belépő a világbajnokság egyik bosztoni meccsére, egészen pontosan június 26-ára repülőjegyel, szállással. Fú, de nagyban vagyunk! A napi nyeremények között pedig 65 szolós LED TV. Menő! Ez pedig a folytatás most Minellivel, a Rámpámpám, amit hívítok a Rádió 1-en.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Megújult Szeged egyik legismertebb belvárosi utcája. Háromféle tábort is kínál a nyárra a Somogyi Könyvtár. Extrém búvár kiképzésen vettek részt a szentesi katonák. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Hamarosan teljesen befejeződik a Gogol utca felújítása Szegeden, amelyre az önkormányzat közel 600 millió forintot fordított. A több hónapig tartó beruházás során az utcát gyakorlatilag faltól falig újjáépítették. Új aszfaltburkolat, széles járdák és modern közvilágítás is készült, írja a Vármegyei Lap. A fejlesztés részeként zöld sávokat alakítottak ki, amelyek alatt külön csapadékvíz megtartó rendszert építettek ki a növényzet védelmére. Az utcában új padokat, hulladékgyűjtőket, kerékpártámaszokat és térfigyelő kamerákat is elhelyeztek. A munkálatokból már csak kisebb befejezések vannak hátra, ezért jelenleg még tilos parkolni az utcában. A Gogol utca a felújítás után is egyirányú marad, de a kerékpárosok továbbra is mindkét irányban közlekedhetnek rajta. Megjelent a Szegedi Somogyi Könyvtár nyári tábor kínálata. Háromféle tábor várja idén a gyerekeket, elsőtől 8. osztályig kínálnak nekik hasznos elfoglaltságot az intézményben. Megtartják a jól bevált képregénytábort, újdonságként kínálják a felhőbodorítók táborát, és idén is megrendezik a robotika tábort, ami mindig hatalmas sikert arat a gyerekek körében, mondta rádiónknak Kovács Bernadett gyermekkönyvtáros.
2: Évközben az a tapasztalatunk, hogy amikor a gyerekek jönnek akár a digitális játszóterünkre, akár a hibrid foglalkozásainkra, ahol megismerkednek a robotika eszközökkel, ott mindig nagyon kíváncsiak, hogy mikor máskor tudják ezeket az eszközöket kipróbálni, és akkor mindig nagyon büszkén mondjuk nekik, hogy robotika táborunk is lesz. Július 27-től 31-ig fogjuk megtartani a robotika táborunkat, ide a felsős korosztályt várjuk. Most a gyerekek itt az összes könyvtárban megtalálható robotikai és digitális eszközünket kipróbálhatják.
1: Embert próbáló búvár kiképzésen vettek részt a szentesi katonák és Észak-Macedón társaik Szeged közelében. A honvédek ezúttal nem medencében, hanem természetes, sötét és hideg vízben gyakorolták a legveszélyesebb műveleteket, írja a délmagyar.hu. A kiképzés során ön- és társmentési feladatokat hajtottak végre, valamint eltűnt személyek és víz alá süllyedt tárgyak felkutatását is gyakorolták. A katonák számára korlátozott látási viszonyok és a kiszámíthatatlan környezet jelentette a legnagyobb kihívást. Átmenetileg megnövekszik, aztán később csökken a felhőzet észak felől, de egész nap sok lesz a felhő felettünk, elvétve előfordulhat majd kisebb zápor, zivatar, és viharossá is fokozódhat a szél. A hőmérséklet a térségben napközben 25 és 31 fok között alakul. Holnap a csapadék gócok reggelre lecsengenek, napközben az alapvetően sok napsütés mellett erőteljesebb gomoly felhő képződése lehet számítani, záporok, zivatarok pedig elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Ezt pedig még hagytam egy sírennek elmondani, most viszont David Guettai a terep, Emmerivel, Corey Ray-jel, a Baby Don't Hurt Me-t indítom.

0: Ez Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Egy nagy kedvenccel készültem most. Nem sokára negyed hét lesz. Taylor Swift a folytatásban, aki egyébként az első olyan előadó, aki megnyerte a Grammy-n az év albumának járó elismerést 4-szer. És mindemellé a Time magazin az év emberének választotta, ez egyébként 2023-ban történt. Most 2026 van, ez pedig az aktuális igazi mai sláger tőle. Taylor Swift és az Uplight

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Hónapokra felforgatják Szeged belvárosát. Saját bölcsödét indít a Szegedi Tudományegyetem. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Jelentős útépítés kezdődik hétfőtől Szeged belvárosában a Széchenyi tér környékén. A közel 300 millió forintos beruházás során teljesen újjáépítik a Nagyposta előtti útszakaszt a villamos sínektől egészen a Tisza-Lajos körútig. A szakemberek a teljes útszerkezetet elbontják, majd egy új nagy terhelést bíró burkolatot építenek ki, mivel az utat az évek során erősen tönkretette a folyamatos busz és trolli forgalom, írja a Vármegyei Lap. A munkálatok várhatóan a nyár végéig tartanak, ez idő alatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a belvárosban. Augusztustól saját bölcsödét nyit a Szegedi Tudományegyetem, hogy segítséget nyújtson a kisgyermekes családoknak. Az új intézmény elsősorban az egyetem dolgozóinak és hallgatóinak gyermekeit fogadja be, de külsős családok is jelentkezhetnek, írja a Vármegyei Lap. A bölcsöde a Rókusi körúton működik majd, ahol két csoportban összesen 24 kisgyermek elhelyezésére lesz lehetőség. Az egyetem célja egy olyan egységes nevelési rendszer kialakítása, amely a bölcsödétől egészen az iskolás korig végigkíséri a gyerekeket. Az STE vezetése szerint a fejlesztés fontos része a családbarát működésnek, és hozzájárulhat a munka, valamint a magánélet könnyebb összehangolásához. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruhát, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Csongrád Csanád vármegyéből is több tűzoltóság csatlakozott a programhoz, többek között Szeged, Csongrád, Makó, Szentes és Hódmezővásárhely is. Gyakrabban zavarhatják ma felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora este és az esti órákban helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 31 fok között alakul. Holnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedett a gomoly felhőzet, és lehetnek záporok, zivatarok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Csak igazi mai sláger megy. Ma reggel 8-tól jönnek Balázsék, de most abból a szempontból fontosabb a jövő hétfő, hogy akkor is jönnek, hogy indul az új játékuk, amivel páros belépőt lehet nyerni a világbajnokságra Bostonba. A dátum június 26, és hát Boston nem itt van, hát pont ezért repülőjegy, szállás is intézve a belépő mellé. Ez lesz a fődíj jövő héten, de azért a napi díjakért is megéri lehajolni szerintem. 65-szolos LCD TV. Na ezzel készülnek Balázsék jövő héten. Én pedig a Sáhusszal most, ez a Love Tonight az igazi mai slágerek között.

0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a legnagyobb kedvencek egymás után. Most például a Fastboyt hozom, akik tegnap előtt posztoltak egy vadi új demót, és várják is a reakciókat a követőktől, hogy mennyire tetszik. Szerintem egyébként szuper lett, a Fastboy oldalán meg lehet hallgatni, és lehet róla véleményt mondani. Ami viszont már bizonyított, amiről tudjuk a véleményt, az ez az igazi mai sláger. A

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jó kis órát zártunk szerintem, és jó kis órát indítunk mindjárt. A következő 60 percet is megtöltöttem az igazi mai slágerekkel, köztük lesz High Patton, Katy Perry, vagy éppen Kétó is, a kezdésben pedig Taylor Swiftet hozom majd. Az igazi mai sláger a The Fate of Ophelia hatalmas kedvenc. Mindjárt ezzel folytatom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám. Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a DM Kölyök Kuckó játszóház és a Szincé jóvoltából. Találkozzunk Szegeden a Rókusi körút 42-64 szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
3: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Június 4-től 7-ig Szegeden a Deák Ferenc gimnáziummal szemben. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
2: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged. Mert a 3 DJ legend

0: Rádió 1 Top 50. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Több gyermekotthonban tartott összehangolt akciót a rendőrség. Hamarosan nyit Szeged kedvenc szabad strandja. Egyre több a biogazdálkodó a vármegyében. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Megrázó gyermekvédelmi botrány miatt indult nagyszabású nyomozás Csongrád Csanád és Békés vármegyében. A rendőrség több gyermekotthonban tartott összehangolt akciót, ahol a gyanú szerint éveken át bántalmaztak gyerekeket. A nyomozók 5 embert fogtak el, köztük egy volt gyermekfelügyelőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy több gyermeket bántalmazott, folytogatott és megvert. A rendőrség tájékoztatása szerint legalább 10 gyermek lehetett érintett az ügyben, amelyben gyermekbántalmazás, személyi szabadság megsértése, gyermekpornográfia és emberkereskedelem gyanúja is felmerült. Az akció során 14 helyszínen tartottak házkutatást, és több mint 6 terabájtnyi adatot, valamint 13 zsáknyi iratot foglaltak le. A Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató közölte, hogy mindenben együttműködnek a hatóságokkal, miközben a vizsgálat tovább folytatódik. Már javában készülnek a nyári szezonra Szeged egyik legnépszerűbb találkozóhelyén, a Laposon. A belvárosi híd lábánál található szabadstrand június 11-én nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A területen jelenleg rendezési munkák zajlanak, de hamarosan újra megtelik élettel a homokos partszakasz. A Lapos az elmúlt években a város egyik kedvenc nyári helyszínévé vált, ahol a strandolás mellett sportprogramok, zenés estek és közösségi események is várják az érdeklődőket. Egyre nagyobb figyelmet kapnak a biotermékek, zöldségek, gyümölcsök. A magyarországi területek 25%-a valamilyen biobesorolásban működik. Ez azért fontos, mert ezeken a területeken nem használnak kémiai vegyületeket a kártevők elpusztítására, mondta rádiónknak Szilágyi Baj Péter, agrárszakjogász.
3: Magyarországon mintegy 25%-a a területeknek valamilyen biobesorolásban működik. Ez igaz a szántóföldi növénytermesztésre, a kukorica, napraforgó, lucernások, és igaz a zöldséggyümölcs szektorra, továbbá vásárolunk mézet, nagyon sok méhész már bio gazdálkodó. Ez azt jelenti, hogy olyan technikákat dolgozott ki a növényvédelmi ágazat, ami arra fókuszál, különféle agrotechnikai megoldásokkal, mechanikai eszközökkel csökkenteni tudjuk a gyomnövények számát.
2: Gyakrabban zavarhatják ma felhők a napsütést és napközben, valamint a kora este és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 31 fok között alakul. Holnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedett a gomoly felhőzet, és lehetnek záporok, zivatarok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel már 7 óra után, szép reggelt, jó hétvégét! Korán van, de legalább igazi vagány nyári hétvégénk lesz, úgyhogy ez még hivatalosan tavasz, de hétfőtől nyár. Vagány belegondolni, hogy az már június. Na, most viszont egy szenzációs dal, egy igazi mai sláger Hypatontól, Norma J. Martinnal az Out of My Head, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Exen zenélt, aki múlt héten fellépett a Rádió egy születésnapi fesztiválon, ma pedig a Top 50-ben 10 óra után ő és az összes világsztárunk, mellette ugye Sam Feld, a Swiss Disco és Szilvi is megszólal, mert hogy mindannyiukkal készítettük interjút, a Top 50-ben pedig ezt lehet ma hallani 10 órától. Addig viszont pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül változatosan. Most a One Republicot választottam, ez a Counting Stars itt a Rádió 1-en. Jó hétvégét!

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 8-tól jönnek Balázsik, a Balázsik Weekend, de jövő héten pedig újra itt lesznek, és jön a nagy kapularúgás játék Balázsikkal, naponta egy 65-szoros LCD TV-ért és a fődíjért, egy páros belépőért a világbajnokságra. Ez pedig az első nagy kedvenc a hírek után, Lady Gaga Abrakadabra már bekészítettem itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: hírek a Rádió 1-en.
1: Megújult Szeged egyik legismertebb belvárosi utcája. Háromféle tábort is kínál a nyárra a Somogyi Könyvtár. Extrém búvár kiképzésen vettek részt a szentesi katonák. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Hamarosan teljesen befejeződik a Gogol utca felújítása Szegeden, amelyre az önkormányzat közel 600 millió forintot fordított. A több hónapig tartó beruházás során az utcát gyakorlatilag faltól falig újjáépítették. Új aszfalt burkolat, széles, járdák és modern közvilágítás is készült, írja a Vármegyei Lap. A fejlesztés részeként zöld sávokat alakítottak ki, amelyek alatt külön csapadékvíz megtartó rendszert építettek ki a növényzet védelmére. Az utcában új padokat, hulladékgyűjtőket, kerékpár támaszokat és térfigyelő kamerákat is elhelyeztek. A munkálatokból már csak kisebb befejezések vannak hátra, ezért jelenleg még tilos parkolni az utcában. A Gogol utca a felújítás után is egyirányú marad, de a kerékpárosok továbbra is mindkét irányban közlekedhetnek rajta. Megjelent a Szegedi Somogyi Könyvtár nyári tábor kínálata. Háromféle tábor várja idén a gyerekeket, elsőtől 8. osztályig kínálnak nekik hasznos elfoglaltságot az intézményben. Megtartják a jól bevált képregénytábort, újdonságként kínálják a felhőbodorítók táborát, és idén is megrendezik a robotika tábort, ami mindig hatalmas sikert arat a gyerekek körében, mondta rádiónknak Kovács Bernadett gyermekkönyvtáros.
2: Évközben az a tapasztalatunk, hogy amikor a gyerekek jönnek akár a digitális játszóterünkre, akár a hibrid foglalkozásainkra, ahol megismerkednek a robotika eszközökkel, azt mindig nagyon kíváncsiak, hogy mikor máskor tudják ezeket az eszközöket kipróbálni, és akkor mindig nagyon büszkén mondjuk nekik, hogy robotika táborunk is lesz. Július 27-től 31-ig fogjuk megtartani a robotika táborunkat, ide a felsős korosztályt várjuk. Most a gyerekek itt az összes könyvtárban megtalálható robotikai és digitális eszközünket kipróbálhatják.
1: Embert próbáló búvár kiképzésen vettek részt a szentesi katonák és Észak-Macedón társaik Szeged közelében. A honvédek ezúttal nem medencében, hanem természetes sötét és hideg vízben gyakorolták a legveszélyesebb műveleteket, írja a délmagyar.hu. A kiképzés során ön- és társmentési feladatokat hajtottak végre, valamint eltűnt személyek és víz alá süllyedt tárgyak felkutatását is gyakorolták. A katonák számára korlátozott látási viszonyok és a kiszámíthatatlan környezet jelentette a legnagyobb kihívást. Átmenetileg megnövekszik, aztán később csökken a felhőzet észak felől, de egész nap sok lesz a felhő felettünk, elvétve előfordulhat majd kisebb zápor, zivatar, és viharossá is fokozódhat a szél. A hőmérséklet a térségben napközben 25 és 31 fok között alakul. Holnap a csapadék gócok reggelre lecsengenek, napközben az alapvetően sok napsütés mellett erőteljesebb gomoly felhő képződése lehet számítani, záporok, zivatarok pedig elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és egy nagyon menő dolgot találtam. Hős képzés plusz program várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálatnál. A nyári szünet idején ugyanis minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, vagy egyszerűen csak szeretnének erről tanulni. Szerintem nagyon menő, nagyjából 2-3 órás egy-egy ilyen képzés. A radio1.hu vannak extra infók és részletek. Én pedig Martin Gerixet hozom már is, aki ma este éjféltől a Rádió 1 Guest Mixben zenére speciálisan csak nekünk készített mixel.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és tényleg megéri maradni. 8-tól már Balázsék jönnek a Balázsék Weekenddel, 10-től pedig Atti is folytatja, most pedig mindjárt két tó. Most konkrétan. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
6: Újítsd meg otthonodat a JUSZK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping
7: and Living. Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
8: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
9: Extra élmények Mórahalmon. A Szent Erzsébet gyógyfürdőben minden családi jegy mellé most egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat. Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. erzsébetfürdő.mórahalom.hu.
10: Boldog 307. születésnapot, Szeged! A napfényvárosában a nyár vége mindig egy kicsit nagyobbat szól. Ezért most egy különleges páros ajánlattal készültünk. Érvényes szegedi lakcímkártyával csap le a kedvezményes színbérletekre és napi jegyekre most a legjobb áron, legkésőbb május 31-ig. Jegyek és részletek www.szín.org.

0: This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.

0: Egy Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Hónapokra felforgatják Szeged belvárosát. Saját bölcsödét indít a Szegedi Tudományegyetem. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Jelentős útépítés kezdődik hétfőtől Szeged belvárosában a Széchenyi tér környékén. A közel 300 millió forintos beruházás során teljesen újjáépítik a Nagyposta előtti útszakaszt a villamos sinektől egészen a Tisza-Lajos körútig. A szakemberek a teljes útszerkezetet elbontják, majd egy új nagy terhelést bíró burkolatot építenek ki, mivel az utat az évek során erősen tönkretette a folyamatos busz és trolli forgalom, írja a Vármegyei Lap. A munkálatok várhatóan a nyár végéig tartanak, ez idő alatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a belvárosban. Augusztustól saját bölcsödét nyit a Szegedi Tudományegyetem, hogy segítséget nyújtson a kisgyermekes családoknak. Az új intézmény elsősorban az egyetem dolgozóinak és hallgatóinak gyermekeit fogadja be, de külsős családok is jelentkezhetnek, írja a Vármegyei Lap. A bölcsöde a Rókusi körúton működik majd, ahol két csoportban összesen 24 kisgyermek elhelyezésére lesz lehetőség. Az egyetem célja egy olyan egységes nevelési rendszer kialakítása, amely a bölcsödétől egészen az iskolás korig végigkíséri a gyerekeket. Az STE vezetése szerint a fejlesztés fontos része a családbarát működésnek, és hozzájárulhat a munka, valamint a magánélet könnyebb összehangolásához. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruhát, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
2: Csongrád Csanád vármegyéből is több tűzoltóság csatlakozott a programhoz, többek között Szeged, Csongrád, Makó, Szentes és Hódmezővásárhely is. Gyakrabban zavarhatják ma felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 31 fok között alakul. Holnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedett a gomoly felhőzet, és lehetnek záporok, zivatarok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Kele János futballszakértő itt van velünk. Hello János, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggel!
6: Hello, szia!
4: Na mi újság, izgatott vagy? Azért ez egy nagy dolog.
5: Abszolút nagy dolog, azért ugye az utóbbi években Magyarország sok sportrendezvényt tartott meg, és én azt gondolom, hogy ezek közül ez az atlétikai világbajnoksághoz mérhető, de azon is túlmutat. Tehát ezt azért többen nézik, koncentráltabb is ugye egy nap, egy este, vagy egy nem tudom, néhány nap így a felkészülésre együtt, ugye tegnap érkeztek a csapatok, szóval ez szerintem abszolút a legnívósabb, vagy talán a globálisan legjelentősebb sportesemény, amit Magyarország megtart az utóbbi években, évtizedekben.
4: Igen, ugye a nem hivatalos utat nem tudjuk, se az összeget, de a hivatalos azért biztos tudsz egy kicsit nekünk beszélni. Mi alapján dől el? Azt tudom, hogy van valamilyen UEFA testület, akik megnéznek egy csomó mindent, nyilván a stadionon kívül, hogy infrastrukturálisan mire vagyunk képesek, de hogy mégis milyen kritériumoknak kell megfelelni.
5: Ugye az UEFA-nak van egy úgynevezett végrehajtó bizottsága, ez gyakorlatilag az UEFA-nak a kormányát jelenti, ülnek benne 16-an nagyjából, meg néhány állandó tag, és akkor náluk lehet pályázni arra, hogy valaki bajnokok ligája döntőt rendezzen, de elég komoly bemeneti kritériumok vannak, tehát legalább úgynevezett negyedik vagy négyes kategóriájú stadionnak kell lenni, ezek ugye a legmodernebb, legjobban felszerelt infrastruktúrával rendelkező stadionok Európában. Ez ugye jelenti, hogy mekkora pálya mérete, hogy milyen a világítás, hogy milyen a biztonsági kamerarendszer, hogy hány bejárat van, milyen a médiának kialakított helyeknek a száma, a felszereltsége, a nagysága, a parkolóhelyek, VIP helyeknek a nagysága, meg a minősége, öltözők egyébként és hasonlók, ez az első, és ugye ezekben a bajnokok ligáját döntőnél azért szeretik, hogyha legalább 70 ezer fő befogadására alkalmas a stadion, nagyon kevés olyan alkalom van, amikor 51 néhány ezer stadionban tartottak BL döntőt, ugye a Puskás Aréna 67 ezeres, és ugye ezek megvannak, akkor utána pedig azok alapján döntenek a pályázóvárosok közül, állítólag, vagy a hivatalos álláspont szerint, hogy milyen a régiós infrastruktúra, tehát a reptérkapacitás, a rendelkezésre álló szálláshelyek.
4: Ha azt nézzük, hogy milyen a reptérkapacitás, akkor a gyorsforgalmit azért elkerültettük velük. Gondolom, igen. Úgy hoztuk be őket, hogy nullás, M3-as Hősök tere András út. Nézzétek, milyen gyönyörű kis.
6: És lezárva végig.
4: Igen, tehát ha végig jöttek a gyorsforgalmi, mi nem rendeznénk BL döntőt.
5: Én is csak erre tudok gondolni, hogy ez hogy sikerült. Ugye itt Olaszország, vagy hát a milánói San Siro volt a másik pályázó, hivatalosan ezt lehet tudni. Azért az meg nincs annyira jó állapotban az a stadion a Puskás Arénához képest, szóval valamiben mi voltunk erősebbek, valamiben valószínűleg ők voltak erősebbek, de elvileg ezeket is nézik, tehát hogy a kapacitásokat is.
4: Hogy milyen kapacitás van. Ha. Elvileg akkor az UEFA azt kommunikálja, nyilván tudjuk, hogy nem igaz, de hogy ők azt mondják, hogy akkor ez egy teljesen ingyenesen odaítélő dolog, ha ti megfeleltek, akkor nektek ez semmibe nem kerül, mi úgy, ahogy van nektek nagy szeretettel egy fehér tárcán, a kritériumok teljesítése alapján odaadjuk a BL döntőt.
5: Elvileg így van, nyilván a lobbizásnak azért van költsége, és itt most még egészen hivatalos dolgokra gondolok, tehát hogy még különféle tanácsadó cégeket fölkérnek ilyenkor a pályázó városok, hogy készítsék el az anyagot, ugye be kell adni komoly dokumentációt, azért ebben ennek nyilván van költsége, tehát erre költeni kell már magára arra is, hogy a pályázati folyamatban részt vegyen valaki. És
4: feltérképezni, hogy milyen Maseratit és Ferrarit, milyen színűt szeret az UEFA elnöke.
5: Ebben azért komoly melót kell tenni, persze. Tehát erre jön rá minden más, hogy akkor kit hívunk, meg hova vacsorázni, meg hogyan vagyunk jobban velük. Nyilván ez is van, ami különleges szerintem ebben, hogy ez nem olyan, mint az olimpia, hogy az olimpia rendezésben azért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság beszáll pénzzel. Az UEFA itt azt mondja, hogy ő ezt a rendezésre, a közvetlen rendezési költségekre, ő nem ad semmit. Tehát ő
6: mindent mi állunk?
5: Hát így van, a különböző szervezetek, tehát nyilván itt van, ami ehhez a bizonyos nemzeti rendezvényügynökséghez tartozik, egyébként vannak közvetlen a városnak felmerülő költségek, tehát arról kevesebbet beszélünk ilyenkor, ugye több metrónak kell járnia, tovább kell járni a metrónak, túlóra pénzt kell fizetni a rendőröknek, ugye, akik megnövelt létszámban lesznek majd jelen nyilván az utcákon, nem csak a stadion környékén, hanem a két szurkolói zóna környékén és a két csapatnak a szurkolói zónáják környékén. Szóval csomó ilyen addicionális költség van, amiben az UEFA nem száll be.
4: Na, de közben van egy csomó hozott, hogy azt mondom, hogy 20-30 milliárdos extra bevétel, a turisztika, a szobafoglalások, a fogyasztások, a kiskereskedelem, tehát azért ez egy irdatlan bevétel is ugyanakkor.
5: Abszolút, tehát ezt kell kimatekozni, és nyilván ezzel bízzák meg ezeket a tanácsoló cégeket. Most a GK-nak éppen majd jött ki egy becslése, ami azt mondja, hogy ebben a 10 napos esemény ablakban, amit ők meghatároztak a BL döntőre, ilyen nagyjából 32-50 milliárd forint lehet az a gazdasági hatás teljességében, ami pluszban jelentkezik Budapesten. Kiskereskedelmi bevétel, idegenforgalmi adó bevétel, plusz áfa bevétel, és így tovább, és így tovább.
4: Hát itt azért 200-250 ezer turista nagyságrendileg ugye vannak, Schatzberg kb.
6: Hát és nincs oda költés
4: nem csak van így van, nem csak aki a stadionba jön, szurkolói zónákba érkezik még 100 ezer arzenálos, meg angol, aki egyszerűen abban a városba akar lenni, ahol a BL döntőt játsszák, függetlenül attól, hogy ő nem jut be a stadionba.
5: Így van, és mondjuk számoljuk azzal, hogy ők 700 vagy 1000 eurót költenek kb. Még itt vannak, és akkor ebből körülbelül kijönnek ezek az összegek, amikről beszéltünk. És hát nyilván ebben a prémium szegmensben, mondjuk a szállodajára, hogyha nézem, akkor 2-3-szorosan nyomja fel azt, hogy most...
4: Ó, hát itt találtunk 50 ezeres szobát 500 ezerért, meg 750 ezer, ugye már ódákat zeng mindenki, 2 milliós, 3 milliós Airbnb szobárak is vannak, elképesztő. Egy 20 ezeres szobára talált meg a Feri, ahol aludni szokott 500 ezer forintért egy éjszakára.
6: Az ez elég komoly szorzó.
4: Képzeld az angolt, hogy bemegy abban a szobába, 1 millió.
6: Ez 500 ezer, úristen, mennyit kellett volna fizetnem egy 5 csillagos. Figyelj csak, ugye ez most Olaszország is közöttünk dőlt el, ez azt jelenti, hogy csak mi ketten pályáztunk, amely rendezésre, vagy ez már csak a végeredmény? Mert ha csak ketten pályáztunk, akkor fölteszem a kérdést, hogy miért csak ketten, ha ez ekkora buli?
5: Ugye ez hivatalosan nem teljesen nyílt ez a pályázati eljárás. Itt egyszerre hirdette meg az UEFA 2026-os és 27-es döntőnek a megrendezési jogát. Ugye a 26-os kapcsán azt lehetett látni, hogy Milánó és Budapest volt a két legkomolyabb pályázó, aki eljutott ennek a folyamatnak a legvégéig. Ugye ennek több mérföldköve van, többször kell adni dokumentációt, többször jön neki ellenőrizni, több körben egyeztet az UEFA városokkal. De nem az történt, hogy a 26-ost mi kaptuk, a 27-est meg Milánó, hanem a 27-est azt Madrid rendezi, majd az Atletico Madrid stadionja. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szerintem nem látunk teljesen tisztán. Alapvetően azért viszont nagy érdeklődés van erre. De pont azért, amiért elmondtam, hogy eléggé konkrétak a kritériumok, a bemeneti kritériumok, hogy milyen stadion, mekkora befogadóképesség, milyen infrastruktúrális fejlettségű stadionnal lehet pályázni. Hát most van egy ilyen, mit tudom én, 30-40 stadion Európában, ami erre igazából alkalmas. Ha meg azt mondom, hogy BL döntő és 70 ezer néző, vagy nagyságrendre 70 ezer néző befogadása, akkor azért jelentősen kevesebb pálya. Tehát igazából eléggé szűk az a kör, ami egyáltalán fölmerülhet, hogy rendez BL döntőt, tehát ilyen, nem tudom, nagyjából 10-15 évente azért visszatér az Allianz Arénába mondjuk a BL döntő, mert hogy az egy ilyen stadion Európában, és az, ami megépítettük a Puskás Arénát, és ekkor elépítettük, így mi is bekerültünk ebbe a körbe.
4: De valószínűleg akkor itt nincs Revoluton utalás, ugye? Csak boríték, tehát hogy itt azért nem van, tehát hogy így kérdezés hallgató, ugye? Tehát hogy itt azért nagyon azért itt nem Revoluton utalgatunk akkor semmit senkinek, hogy ennek ne legyen nagyon nyoma. Hát azért látva a FIFA elnökét, az UEFA elnökét, ugye még a Blatter, Platini, hát azért ott korrupció, hűtlenkezelés, hamisítás, ott minden bekeveredett az UEFA az elmúlt 10-20 évben, tehát iszonyatosan korrupt az egész, és korrumpálható az egész rendszer. De most ettől azért így ebben a forrán tekintsük el. Ezt valójában nem fog soha kiderülni, és nem fogjuk soha megtudni, ugye? Hogy ki milyen szivarszobában mit ajánlott azért, hogy ez itt legyen.
5: Egyébként érdekes, mert a világbajnokságok odaítélés kapcsán, most említetted Blattert, vagy akár mondjuk Platinit, azért itt merültek fel elég komoly korrupciós botrányok, itt nagyon komoly oknyomozói újságói munka is volt emögött.
4: A svájciak nyomoztak, ami 6 vagy 7 évig, vagy nem is tudom, igen, mi volt, brutál volt.
5: Meg hát aztán tudjuk, hogy ebben mennyi munkát tett az FBI is, mondjuk a Blatter kapcsán, nem független attól, hogy az amerikai pályázat nem úgy teljesített, hogy szerették volna, mindegy. A BL döntő kapcsán ilyenekről kevesebbet hallani. Tehát egyszerűen, mivel szűk az a szegmens, amiből lehet válogatni, tehát megszámlálható azoknak a stadionoknak a száma, akik erre alkalmasak, hogy mondjam, mindenkire sor kerül előbb-utóbb. Igazából, úgyhogy én itt kevésbé láttam ezt a korrupciós kockázatot. Nyilván ezeknek a szövetségnek a működése, hát ugye magában hordozza.
4: Persze. De ez nem volna az értékéből, hogy óriási dolog. Beszéljünk egy kicsit a szurkolókról, ugye, hogy itt azért megérkeznek az ultrák is, kijelölt zóna. Nyilván, aki benn van a stadionban, tudjuk, az nem balhézik, elveszíti a jegyét, bérletekről van szó, nem csinál balhét. De megérkeznek azért a PSG-vel a rosszabb arc ultrák is. Mi lesz szerinted elképzelhető, hogy lángba borul egy-egy része a fővárosnak, halálnyug is, ha le tudják hozni, ez a 4000 rendőr alkalmas arra, hogy ez biztosítsa, vagy lesz azért összecsapás szerinted?
5: 2022-ben volt Párizsban egy Liverpool-Real Madrid döntő, az volt az utolsó botrányos bajnokok ligája döntő, akkor a beengedés kapcsán voltak problémák, 36 perces késéssel kezdődött el az a meccs, erre ember emlékezett utó nem volt példa a BL-ben, nagy botrány is lett belőle, és komoly kivizsgálás történt. Ott az derült ki, hogy hát nem működtek kellően jól együtt a különféle szervek, szervezetek, a szervező cég, a rendészet, a rendőrség és a többi. Úgyhogy azóta erre szerintem még inkább figyel az UEFA, hogy ezek az együttműködések, ezek olajozottan működjenek a rendezővárosban. Nyilván minden ilyen biztonsági szervezet, vagy rendfenntartó szervezet abból indul ki, hogy a legrosszabbra készül, és akkor inkább túlbiztosít, inkább több rendőr van, inkább jobban odafigyelnek. Egyébként pedig a Párizs szurkolókat, illetően szerintem az óvatosság indokolt, ugyanakkor a tavalyi bajnokok ligája döntő után, amikor nyertek 5-0-ra az Inter ellen, akkor sem...
4: Nem a rendezőváros éget, hanem Párizs.
6: Hát a sokan otthon maradtak, ugye azok szórakoztak.
4: Megnyugtatott, tehát nem Budapest fog lángolni, hanem Párizs fog újra lángolni. Az jó, az nekünk az jó.
5: És az elődöntő után, amikor most bejutottak, akkor is Párizs égett.
6: Szóval reménykedjünk.
4: Teljesen mindegy, de az a lényeg, hogy fel tudja gyújtani Párizs. Annyira csapat azért, ha veszít azért tulajdonképpen.
5: És Párizsban ez meg nem annyira ritka dolog. Tehát
4: igen, ott azért ez
5: egy... előfordul.
4: De az Arzenálos, ők aranyos bácsik és nénik, nem? Nagyrészt a drukkolók. Tehát, hogy... Vagy véresszályok, nincsenek olyan kategóriai besorolásuk, mint a PSG. Tehát nyugodtabb a brigád azért egy kicsit.
5: Ugye Angliában egy nagyjából 20-25 évvel ezelőtt megfutották ezeket a köröket, és akkor nagyon-nagyon nagy határozottsággal csaptak le a futball huliganizmusra. Úgyhogy ez kevéssé probléma. Ugye először a kluboknál kezdték, aztán a válogatottnak a szurkolóinál, ugye 2000-es EB-n volt, amikor Charleroit egy németekkel mérkőzés után hát átrendezték lényegében az angol szurkolók, és azóta azért erről nagyon komoly figyelem van, tehát számon tartják, regisztrálják azokat, akik ilyen szempontból problémásak, mérkőzését, mert jelentkezniük kell, nem igazán jutnak, nem csak, hogy mérkőzésjegyhez nem jutnak, hanem ilyen esetben mondjuk kiutazási engedélyhez sem, vagy már a reptéren megfogják őket. Biztosan vannak, hogy mondjam, kicsit keményebb arcuk az Arsenal táborban is, mert azért mégiscsak angol futballról beszélünk, de én azért meglepődnék, hogyha velük lenne több probléma.
6: Itt ugye teljesen külön választva kezelik a két szurkoló tábort, már hogy nem bent a meccsen, hanem így a szurkolói zónákkal, meg ilyenekkel. Van olyan, hogy ezek elkezdenek szervezkedni, hogy akkor találkozunk a, nem tudom, a Blahán délután 2-kor egy verekedésre?
5: Elvileg lehetne, szerintem azért nem, ez a két tábor nem ez a típusú két tábor. Vannak ilyenek Európában, nem annyira top klubokhoz kötődnek már ezek. Ugye a PSG szurkolók az MTK pálya környékén lesznek, egy saját szurkolói zónában, az Arsenal szurkolók a Városligetben, tehát kellően messze van egymástól. Itt ugye igazán a döntő lefújása után érdekes, amikor ezek a szurkolók elindulnak, elkezdenek megismerkedni az éjszakai várossal, különféle vendéglátóhelyeken, fogyasztanak, beszélgetnek, szocializálódnak, és aztán majd meglátják, hogy hogyan alakul az este, szóval sok minden történhet. Biztos vagyok benne, hogy a rendfenntartó erők azért készülnek erre a megfelelő erőkkel.
4: Hát mondta nekem egy barátom, tavaly ki volt Münchenben, talán ugye döntő vagy elődöntő, nem is tudom, miről mesélt, és mondta, hogy összeakadt egy metróban a Paris Saint-Germain ultráival, és azt mondta, hogy belenézett a szemükbe, és azt mondta, nem is tudom, hogy fogalmazott, azt mondta, hogy hát nem ugyanaz. Te nem ugyanaz villogott az ő tekintetükben, azért pakolták szét a metró szerelmét.
5: A győzelem mámora. Iszonyatosan
4: durvák az ultrák egyébként, de hát meglátjuk. Igen, jól elszaparált részeken vannak. A PSG ugye kivették komplet szállodát, ami ráadásul a katariak itthon. Tehát, hogy ők itt kvázi kicsit hazamennek, saját szállodába laknak. Már tulajdonos szintén.
5: Egy zsebűből a másikba tették a pénzt.
6: Így van, és nem keveset.
4: Okosan csinálják. Összválogatott értékben mi jön ide most Magyarországra? Tehát, hogyha megnézzük nagyjából a PSG értékét, a sztárokkal, meg az Arsenal értékét, mi mennyiségi lóvé fut ki majd a pályára? Lehet ezt így, nem tudom, eurósítani?
5: Biztos lehet, én most emlékszem meg a Transfermarkt értékeket, milliárdos szerintem a két keretnek az értéke, hogyha összeadjuk, meg hát a fizetések, amiket költenek, mindig abban szoktam inkább kiindulni, mekkora a bérkeret, amit ezek a klubok elköltenek. Itt a Paris Saint-Germain azért picit előrébb van, egy ilyen 400 millió eurós költéssel, az Arsenal meg ilyen 300 körül van, ez azért nagyon érdekes, mert a két másik kupadöntőben ugye már angolok nyertek 2-t, a Crystal Palace meg az Aston Villa, ott mind a két kupadöntőben ilyen 3-4-szeres különbség volt az angol csapat javára bérkeretben, tehát annyival többet fizetnek a játékosaiknak, annyival jobb a keretük, meg értékesebbek a játékosaik. Itt a Paris Saint-Germain egy drágább csapat, mint az Arsenal, többet költenek bérekre is, a játékosok értékében is előrébb járnak. Úgyhogy szerintem, hogyha pusztán ezt nézzük, akkor a Párizs valamivel esélyesebb, de hát az Arsenalt meg biztosan nehéz megverni.
6: Tehát lehet tudni, hogy milyen sztárok érkeznek? Vagy egyáltalán ez mondjuk lehet olyan társadalmi esemény, hogy eljön egy David Beckham, és ezt megnézi, vagy valami, mit
4: tehát aki színészen. Nem a pályán van, hanem...
6: Igen, aki nem a pályán van, hanem mint, hogy a teniszmeccsen mindig
4: mutatja. Tehát Wimbledonból Hugh Grant, vagy Beckham, vagy a Brad Pitt. Aha.
5: Abszolút, ez, és főleg az utóbbi években a BL döntő azért elkezdett ilyenni válni, ugye kifejezetten sokat is áldozott arra az UEFA, gondoljunk erre bármit is, hogy ilyen új TikTok sztárok jelenjenek meg a futball környékén, mint iShow Speed, aki ugye már egyszer volt itt Budapesten, és végigugatta valamelyik talán Deák teret, vagy
4: igen,
5: nem tudom.
4: És megtapsolták, hogy megkóstolta a gulyást, és üvöltöztek igen, az emberek, igen, hogy megkóstolja. Igen, egy influencerről van szó, egy YouTube influencerről, tudom ki ott.
5: Ő is azt hiszem a tavalyin volt, és ott olyan komoly helyet kapott, úgyhogy lehet ilyenekre is számítani. Nyilván jönnek korábbi legendás játékosok, a Chiellini, a Cafu, őket láttam már képeken ma, mert nyilván vannak olyanok, akik ugye különféle szponzori szerződésekben állnak az UEFA-val, meg nagykövetek az UEFA-nál. Hallottam, hogy jön a Barcelona elnöke, Joan Laporta, szóval ilyenkor azért nagyon sok VIP-jegyet kiosztanak. Egyrészt
4: a jó öreg Joan, hát persze tudom. Az öreg Joan nem
5: hihet. Egy jó buliból soha nem maradt.
4: Igen.
5: Úgyhogy érdemes ezt figyelni a VIP-ához, szerintem.
4: Magyar delegációról tudunk valamit? Lesz egy csúcs találkozó? Egy Viktor Péter csúcs találkozó? Bármi, mert ugye hát nyilván a régi fejesek azért kimennek mégiscsak BL döntő. Van erről már valamiféle diplomáciai szivárogtatás, hogy ki lesz kint?
5: Igen, lesz egy vacsora is például ma este, egy ilyen díszvacsora, amin ugye már azért ott lesznek az új kormánynak is a megfelelő prominensei, tehát a sportért felelős miniszter, államtitkár, nyilván a rendező oldalról, mint cég, enerű, stb. Biztos ott lesz Szőlősi György is, gondolom. Én úgy tudom, vagy az az információ, hogy Orbán Viktor is ott lesz a stadionban, hogy aztán mennyire ülnek majd közel egymáshoz a VIP szektorban Magyar Péterrel, arról nincs tudomásom. 46 jegyet kapott, vagy VIP jegyet kapott az MLS, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetségük, ennyivel gazdálkodhatnak, és ennyiből hívhatnak meg akár korábbi legendás játékosokat, vezetőket, és egyéb általuk fontosnak gondolt vendégeket.
6: 46 jegy, és ebből egy a Balázsé volt.
4: Nem, hát itt még vannak szponzori jegyek.
6: Nem adtad oda magad.
5: Ez az MLS jegy, de biztos.
4: Ez csak az MLS jegy, igen, vannak szponzori jegyek, van egy csomó minden.
6: Na jó, utoljára csak egy, mindenféle indoknás nélkül. Ki nyer?
5: Paris Saint-Germain.
6: Nem!
4: 50 ezeren van rajta, hogy gyere a PSG. Ez az. Jól mondod, János. Te vagy a mi emberünk.
6: Jó, hétfőn hívlak, ha mégse.
4: Nagyon köszönjük. Köszönjük szépen. Jó munkát. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
1: A Kárász utca, a Liget, a Tiszapart, az Annakút, az Áportó, a Stefánia, a Dorozsmai szélmalom, a Dugonics tér. Nekünk szegedieknek, akik itt élünk, megvannak a saját kedvenc helyeink. De vajon melyek a kedvenc helyei azoknak, akik ide látogatnak? Ezen a héten a szegedi szabadtéri játékok fellépői írják körül, hogy nekik mi a kedvenc helyük a Napfényvárosában.
2: Hello, Gerszti Péter vagyok. Sok kedvenc helyem van Szegeden, de van egy, amit talán kiemelkedik a többi közül. Ez egy nagyon klassz kis téren van, aminek mediterrán hangulata van, legalábbis szerintem. Annak ellenére, hogy még villamos is megy a közelben, és egy olyan gyönyörű épület áll rajta, ami tele van örömökkel és meglepetésekkel. Részben kulturális eseményeket is tartanak benne, részben pedig hát aztán minden alkalommal, amikor a városba jártam, itt fogyasztottam meg kedvenc fagylaltomat, ami egy ekkora fagylalkehely. Szóval ez egy nagyon szép palota, éppen csak vacsorához nem adtak alá.
1: Felismerték a helyet? Akkor küldjék el SMS-ben vagy Viberen a 0670 5879 879-es számra. Szeged kedvenc helyei külső szemmel a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1-en. Szegedi szabadtéri játékok a Rádió 1-en.
3: A borfesztiválhoz jó szórakozást és biztonságos hazautat kívánunk. Taxi Plus. Ha iszik, mi vezetünk. 555-555. Taxiplus.hu.
4: Extra élmények Mórahalmon.

0: fürdő.mórahalom.hu.
1: Ő most is a rádió egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. szeged@radio1.hu. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1, hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. És kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
3: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
4: Több gyermekotthonban tartott összehangolt akciót a rendőrség. Hamarosan nyit Szeged kedvenc szabad strandja, egyre több a biogazdálkodó a vármegyében. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megrázó gyermekvédelmi botrány miatt indult nagyszabású nyomozás Csongrád Csanád és Békés vármegyében. A rendőrség több gyermekotthonban tartott összehangolt akciót, ahol a gyanú szerint éveken át bántalmaztak gyerekeket. A nyomozók 5 embert fogtak el, köztük egy volt gyermekfelügyelőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy több gyermeket bántalmazott, folytogatott és megvert. A rendőrség tájékoztatása szerint legalább 10 gyermek lehetett érintett az ügyben, amelyben gyermekbántalmazás, személyi szabadság megsértése, gyermekpornográfia és emberkereskedelem gyanúja is felmerült. Az akció során 14 helyszínen tartottak házkutatást, és több mint 6 terabájtnyi adatot, valamint 13 zsáknyi iratot foglaltak le. A Szentágot a gyermekvédelmi szolgáltató közölte, hogy mindenben együttműködnek a hatóságokkal, miközben a vizsgálat tovább folytatódik. Már javában készülnek a nyári szezonra Szeged egyik legnépszerűbb találkozóhelyén, a Laposon. A belvárosi híd lábánál található szabadstrand június 11-én nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A területen jelenleg rendezési munkák zajlanak, de hamarosan újra megtelik élettel a homokos partszakasz. A Lapos az elmúlt években a város egyik kedvenc nyári helyszínévé vált, ahol a strandolás mellett sportprogramok, zenés estek és közösségi események is várják az érdeklődőket. Egyre nagyobb figyelmet kapnak a biotermékek, zöldségek, gyümölcsök. A magyarországi területek 25%-a valamilyen biobesorolásban működik. Ez azért fontos, mert ezeken a területeken nem használnak kémiai vegyületeket a kártevők elpusztítására, mondta rádiónknak Szilágyi Baj Péter, agrárszakjogász.
5: Magyarországon mintegy 25%-a a területeknek valamilyen biobesorolásban működik. Ez igaz a szántóföldi növénytermesztésre, a kukorica napraforgó lucernások, és igaz a zöldséggyümölcs szektorra, továbbá vásárolunk mézet, nagyon sok méhész már bio gazdálkodó. Ez azt jelenti, hogy olyan technikákat dolgozott ki a növényvédelmi ágazat, ami arra fókuszál, különféle agrotechnikai megoldásokkal, mechanikai eszközökkel csökkenteni tudjuk a gyomnövények számát.
4: Gyakrabban zavarhatják ma felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 31 fok között alakul. Holnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedett a gomoly felhőzet, és lehetnek záporok, zivatarok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 70-es évek undorító fogyókúrája. Feri, mondd meg nekem, hogy ez reális lehet-e. TikTokon és más közösségi oldalokon felkapott módszer nagyon gyors fogyást ígér. Bátor alany vállalkozott rá, hogy kipróbálja és beszámol a végeredményről.
1: Ezt így gyomorra nem lehet.
2: Várjál, mi lehet ez?
0: 70-es évekbeli elképesztő fogyókúra.
2: A káposzta leves fogyókúra az később jött
1: nem,
2: be,
1: emlékeztem? Nem, a 70-es a metamfetamin volt a fogyókúra.
0: Egyébként igen, és nem volt a kövér emberek annyi, mint most. Tehát, hogy egyszerűen valami
1: igen,
0: volt.
1: Igen, mindenki szeletelt egész nap.
0: Mondom, mi van benne, figyelj. Egy bátor vállalkozó kipróbálja. Azt mondja, hogy napi egy üveg bor.
2: Már jó kezdődik, én meg vagyok.
0: Azt tette bele, hogy tojás és steak, ez három nap alatt mínusz 2 kiló.
1: Persze. Jó járom.
0: Ez most az új TikTok őrület.
2: Tehát, hogy ezt így eredménynek könyveljük el a három nap alatt 2 kilót.
0: Hát aztán
2: hogy
0: ő ment.
2: Hogy de jó.
1: Feri reggel estére tud fogyni.
2: Nem, a fölkelés után. Ennyi. A trónolás után.
1: De, amúgy ez tulajdonképpen egy protein alapú, olyan fájdalomcsillapítással.
0: Igen.
2: Hogy nem érzed, hogy éhes vagy. Nem emlékszel rá.
1: Ez ugye rettenetesen dehidratál a fiam.
2: A reggel kell meginni a bort, vagy este?
0: Egy üveg bort kell meginni, tojás kell enni sztékelt, és azt mondja a TikToker, hogy a bor és a tojás diétaként elhíresült módszer a Vogue egyik 1977-es számába bukkant fel, és elképesztően népszerű lett. És az újság főszerkesztője akkor azt állította, hogy szexinek felszabadultnak érzed magad. Három napos terv lényege, hogy csak bort, fekete kávét, emellett tojást és sztéket szabad enni. Tudományos széklepet. Alapja kevés van, de a diéta szénhidrát megvonásra épít, és cukorból zsírt csinál a szervezet, vagyis lehet ezzel fogyni.
2: A bort nem értem benne egy.
0: Tele van kalóriával.
2: Hát persze, várj, de hogyha cukorból csinál, mit?
0: Cukorból, ugye? cukor helyett zsírből zsír. Nyer energiát.
2: A bor lebontásához használja a zsírt? Vagy
1: nem tudom, szerintem az van, hogy ha bort megiszod, akkor már mindegy, hogy mit történik veled. És akkor
2: onnantól kezdve minden szép.
0: Figyelj, elkezdte a diétát a TikToker, aki ráakadt erre. A bor egy időre elfeledtette vele az éhséget, a hátfájás hamar elmúlt, a zuhanás brutális volt, nem tudom hova.
2: Hova esett?
1: Hát az, hogy visszaesett utána, tehát, hogy feldob a pia.
0: És utána visszaesel. Este egyetlen sztéket evett meg, és elég spiccesen tért nyugovóra. A második nap reggelé már éhségrohamokra ébredt, a bor nehezen csúszott, és...
2: De nem, azt írja, hogy ma másnap
0: igen?
2: Éhesen fölkelt, de a bor helyre tett mindent.
0: De a bor helyre tett minden, estére már alkoholistának érezte magát, és a nap utolsó kortyára nem részegnek, hanem teljesen érzéketlennek érezte magát. A harmadik nap az újdonság varázsa eltűnt, és fejfájással ült a kanapén, kimerült, szédült az éhségtől, ingerülté vált. Tehát valójában...
1: Jó, kiszállítottad magad.
0: Fogyott 2 kilót, és azt mondja, hogy működik, de nagyon durva. 70-es évekbeli diéta.
2: Jó. Baj, hogyha iszol, hogy emlékezzetek vissza erre a pillanatra, tudom, hogy nem volt olyan közel ez, de próbáljunk meg emlékezni, ha iszol, rohadt éhes leszel.
0: Ez így van.
2: Este, ha igen. Elkezdesz borozni, vagy bármilyen izét, egy idő után azt érzed, hogy magadra borítod a hűtőszekrény teljes tartalmát, tök mindegy, hogy miért.
0: Mert a piától éhes leszel. Igen. Tényleg.
1: Én nem aznap leszek éhes, hanem másnap, de akkor viszont nagyon.
2: Na, az és ő másnap hogy... fölkel is eszik egy tojást, meg egy sztéket.
1: Nem, és az benne lesz a szörnyű, hogy ugye a bor amúgy felnyomja a savadat, minden bajod lesz tőle, és én egyszer ezt a diétát megcsináltam pálinkával. Elmentünk...
0: Majdnem pálinka, egy sztékét, tojás, az kemény. Az kemény.
1: Nem egy pálinka volt, hanem olyan 9/13, és ez volt, hogy veletek grilleztünk, és ugye ez több napig tartott egy hegyalja fesztiválon, és úgy keltem fel a sátorban, hogy mazsolára szikkadtam. Tehát konkrétan minden víz elhagyta a testemet azonnali jelleggel, és órák voltak, amíg vissza tudtam tölteni magam. És szerintem ez csak simán nagyon jól kiszáradsz.
0: Hogy ennyi, de akkor ez nem működik, tehát a 70-es években is diétáztak, de szarul diétáztak.
2: Igen, teljesen.
0: Nem?
2: Teljesen.
0: Ugye a csávó azért próbálta ki, mert hogy mostanában nagyon népszerű a diétázás, meg a különböző étrendek, de ugye a 70-es években nem volt ekkora küzdelem a súllyal. És azt mondta, hogy kíváncsi volt arra, hogy megnézze, hogy hogyan próbáltak akkor az emberek megküzdeni azzal, hogy néhány kilót leadjanak. Steak, tojás, egy üveg bor. Mennyire megváltozott azért a diéta, nem?
2: A
0: ma már azért tudományosan alapon működik.
2: A steak, tojás az egyébként nem rossz, ugye? Az úgy önmagában nem rossz, főleg, hogy nincs mellette szénhidrát. Itt az egy üveg bor, azzal azért vannak problémák.
1: Azt írek, hogy ha jobb bepiálsz, utána hazafelé eszel egy aluljárós giroszt, akkor megvan a mínusz 5 kiló is.
0: Igen, akkor megvan.
2: Ilyen alul fölül.
1: Igen, igen.
0: Igen, az üvegbor nem tud működni. Hát az ráadásul tele van kalóriával azért, nem?
1: Tehát nem, egy... a vörösbor nem.
0: A vörösbor nincsen?
1: Azt mondom, hogy a vörösborban van egyfajta, az az ilyen bikavérszerűség, ami nem, meg a fehér borban, a szárazban nagyon sok kevés a kalória.
2: Aha. 60, azt hiszem decinként ilyen 60 kalória van benne?
1: Én egyetemis korokban hát is... a kocintúsra esküdtem, amit hogyha felütött egy kis málnaszörpel, akkor egészen egy kis rozibor keletkezett. Igen, szóval szerintem a bor amúgy oké.
0: Aha, és akkor az olyan, mintha leves lenne a hasadba.
2: Igen, arra küldöd az a... eltelít.
0: Eltelít, arra küldöd a széket és a tojást, és akkor ez, aha.
1: Annyi, hogy borzasztóan feltolja a cukrodat szerintem.
0: Iszonyat.
1: És akkor az azt, onnantól kezdve nagyon nehéz fogyni szerintem, mert utána küzd a tested.
0: Igen. Mit küzdöttek az ők is a 70-es években? Nem íratom, mikor benyomják az Ozempiket most, és meg is vagy. Igazából.
1: Azt hát, nem is Ozempiknek, hanem Ozempiknek.
0: Ozempiknek mondják?
1: Igen, ön leszett tőlem, hogy győzik-e.
0: Ez az új, ugye ez az új fogyasztószer, amit mindenki nyom, be kell szúrni.
2: Igen, most már abból is van modernebb.
1: Nem, most már a Mundzsáró van. Az a
0: persze, kellett írni az aluljáróba a Mundzsáró.
1: Igen.
0: Mi? Mundzsáró, te sokában adom a Mundzsáró.
2: Mennyiben van 7000-ben
0: a Mundzsáró? Mennyi a Mundzsáró?
1: Mutasd a Mundzsáró.
0: Mennyi a Blahán a Mundzsáró? Szemítégen ülhetek, 8000-ben megvan a Mundzsáró.
1: Hétvégén megmutattam az uramnak a Mundzsárót.
0: Mi az, hogy Mundzsáró?
2: Hogy írja?
1: Moujaro.
0: Ezt imádom. Jó, engedd el, nem a Powerbank a hét szava, hanem a Mundzsáró. Igen, szemítégetőről 8000-re, blá 3000 a Mundzsáró. Parkolóban a Korvináruház mögött 2005 a Mundzsáró.
1: De mi van akkor, hogyha nem így kell kimondani a nevét?
0: Mundzsáró. És mit csinál az Ozempiket? Beszúrod a Mundzsáró? Mit csinál?
1: Ez két, valahogy ugyan két különböző hatóanyag van benne. Az egyikben a GLP-1 van, a másikban meg egy másik. És mindjárt megnézem.
2: Gip van az egyikben GLP-1, a másikban meg GIP.
0: Honnan az Istenből tudod ezeket?
1: Figyelj, ha orvosi tanács...
0: Jó, őszintén, ha most szerinten... lemennék a kocsitba, a csomagtartóba, hány doboz Mundzsárót találnék?
1: Attól függ, hogy mennyire van szükséged.
0: Hol vetted is eredeti Mundzsáró, és van mellette két hamis iPhone.
1: Meg egy csomó powerbank. Igen, szóval, mennyire van szükség, mennyire szeretnél dobni
0: a Mundzsáró? Én már csak a neve miatt is benyomnék egy Mundzsárót. Tehát a 70-es években steak, tojás és egy üvegból, a 2000-es években, hogy Mundzsáró.
1: Minden van, figyelj, ha esetleg úgy van, rámennél, van krokodilom, az egy nagyon jó designer drog, azt csodálulok. Annyi megeszi belül az arcodat egy kicsit, de semmi baj.
0: És akkor az Ozempik már lefutott, most már Mundzsáró.
1: Azt olvasom most mindenhol az interneteken, hogy az Ozempiknek van valami mellékhatása, ami miatt ugye nem volt hosszú távon, de a Mundzsárót már ezt már tovább fejlesztették.
2: Nincs mellékhatás, úgyhogy hadd szóljon, mi? Ennyi? Az ugye senkit ne zavarja, hogy ez egy cukorbetegség elleni gyógyszer.
1: A Mundzsáró
2: már nem.
1: Mert ott valami, az már azt a kifejezett a kövérek.
2: Mert ez nekem mindig, amikor ez ugye nagy divat lett, hogy elkezdtek Ozempikkezni.
0: Az óriásit ment, így van.
2: Igen, és akkor így elgondolkoztál rajta, hogy figyelj, egy gyógyszert adsz be magadnak, ami valami betegségre van, hogy az mit hoz magad.
0: Nagy, de ha most 100-ból leszel 70 kiló, vagy 80-ból 50, akkor azért megéri.
2: Nem tudom, hogy megéri.
1: De hát attól függően, hogy csomó betegséget megúszol.
0: Előre beadod magadnak, előre. Mint a vitamin.
1: Hát nem azt, hanem azt, hogy nem, ezt magas vérnyomásod, meg fixálod a cukrodat, meg egy csomó jó dolog. Újra látod a péniszedet. Ezek fontos dolgok.
2: És akkor... körben most is meg tudom nézni. Hát, ez
1: ugyan olyan szép, mint a felülről látnám. Csak a perspektíva változott.
0: Igen. De a neve tetszik. Tehát a neve tetszik, igen. Ha ott van a kis R betű mellette, akkor eredeti, ha nem, akkor az vigyázni kell. Mundzsáró. Ez az új fogyókúra. Na jó, de akkor visszatérve a 70-es évekre, akkor ez kuka, ugye? Tehát, hogy ez ebben a formában nem működik. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogy ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás.

0: amit is bedarálja az ember.
1: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
0: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfokot, a lehet, azt mindig átlépem.
1: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
2: Én van egy, de nagyon vicces, de...
1: A Juli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
2: Mert ez figyelj, van olyan.
1: Na?
2: Van egy olyan csótányfaj, ami eleventó jó csótány.
1: Ne! Nem. Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobbkezestől.
2: Nem.
1: Helikopter
3: rám. Igen,
2: benne a pete az anyaállatba kifejlődik kicsi csótányokká, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát, hogy ott lennék is, megszületnek a kis fületbe? Csótányok, mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szül.
1: Na, ez viszont tetszik. Mert és közben nem. A csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülök.
3: Azt mondja, nem, halám az lépzés.
1: Majd kijönnek a kis tocsán, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
3: Anya! Sőt, anya, rád néz, és téged tekint anyukájára.
2: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízióm, és érzem, hogy ez a 8 centis, 7-8 centis anyaállat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár.
1: Zseniális. Ennél ma durvábbat nem hallom. A szülőt, félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
2: Eleven szülő csótány. Nem, kikészülök tőle.
1: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik. Búvárkodásba ez megjelenik. Mélyvízbe ez megjelenik. Tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Nekem az a parám, hogy a vasút is innen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt. Sineken átvenni ezt Erika. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz eszedbe, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS, Roli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmeknek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt.
3: Amikor áthaladtok mondjuk a Kőrös-hegyi Völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús.
1: Az nincs, de a Völgyhídat sokan írták, hogy a Völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a Völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a Völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. De az nincs, hogy balra rántanám, és ott leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyósülésen ülök, oké, a Völgyhíd, de nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg, hát milyen irracionális, nem? Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon. Egyedül nincs telenül éhesen fázva, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnám nélkül. Olyan erős ez a nyomás rajtam. Igen, a legnagyobb
0: valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
1: Ezt szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesélj róla, Artur.
4: Mit érzem közben?
1: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, szeretem.
4: Most is itt van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton Birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch.
7: Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton Birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
9: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfür pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason, május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció velis.hu.
11: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP Magyar Nagydíj június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
12: Repülőndobba a szegedi szabadtéri játékokkal. A 95 éves fesztivál legszerencsésebb idei nézője akár egyetlen szabadtéri jeggyel Angliába utazhat
13: a Zeppelin utazási irodával.
12: És 4 napot tölthet Londonban másodmagával. Nevezés és részletek szegedi-szabadtéri.hu.
14: A Tempó Taxinál céges csomagot is kérhetsz. Utólagos számlázás, kedvezményes flotta szerződés vállalatokkal. Tempó Taxi, 490-490, a szegediek kedvenc taxija.
1: Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. Dél és kettő között Molnár Balázs várja Önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-jel.
15: A 87.9 Rádió 1-jel.
1: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
15: A Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió 1 Szeged.

0: Klub 50. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Megújult Szeged egyik legismertebb belvárosi utcája. Háromféle tábort is kínál a nyárra a Somogyi Könyvtár. Extrém búvár kiképzésen vettek részt a szentesi katonák. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Hamarosan teljesen befejeződik a Gogol utca felújítása Szegeden, amelyre az önkormányzat közel 600 millió forintot fordított. A több hónapig tartó beruházás során az utcát gyakorlatilag faltól falig újjáépítették. Új aszfaltburkolat, széles, járdák és modern közvilágítás is készült, írja a Vármegyei Lap. A fejlesztés részeként zöld sávokat alakítottak ki, amelyek alatt külön csapadékvíz megtartó rendszert építettek ki a növényzet védelmére. Az utcában új padokat, hulladékgyűjtőket, kerékpár támaszokat és térfigyelő kamerákat is elhelyeztek. A munkálatokból már csak kisebb befejezések vannak hátra, ezért jelenleg még tilos parkolni az utcában. A Gogol utca a felújítás után is egyirányú marad, de a kerékpárosok továbbra is mindkét irányban közlekedhetnek rajta. Megjelent a Szegedi Somogyi Könyvtár nyári tábor kínálata. Háromféle tábor várja idén a gyerekeket, elsőtől 8. osztályig kínálnak nekik hasznos elfoglaltságot az intézményben. Megtartják a jól bevált képregénytábort, újdonságként kínálják a felhőbodorítók táborát, és idén is megrendezik a robotika tábort, ami mindig hatalmas sikert arat a gyerekek körében, mondta rádiónknak Kovács Bernadett gyermekkönyvtáros.
3: Évközben az a tapasztalatunk, hogy amikor a gyerekek jönnek akár a digitális játszóterünkre, akár a hibrid foglalkozásainkra, ahol megismerkednek a robotika eszközökkel, ott mindig nagyon kíváncsiak, hogy mikor máskor tudják ezeket az eszközöket kipróbálni, és akkor mindig nagyon büszkén mondjuk nekik, hogy robotika táborunk is lesz. Július 27-től 31-ig fogjuk megtartani a robotika táborunkat, ide a felsős korosztályt várjuk, és a gyerekek itt az összes könyvtárban megtalálható robotikai és digitális eszközünket kipróbálhatják.
2: Embert próbáló búvár kiképzésen vettek részt a szentesi katonák és Észak-Macedón társaik Szeged közelében. A honvédek ezúttal nem medencében, hanem természetes, sötét és hideg vízben gyakorolták a legveszélyesebb műveleteket, írja a délmagyar.hu. A kiképzés során ön- és társmentési feladatokat hajtottak végre, valamint eltűnt személyek és víz alá süllyedt tárgyak felkutatását is gyakorolták. A katonák számára korlátozott látási viszonyok és a kiszámíthatatlan környezet jelentette a legnagyobb kihívást. Átmenetileg megnövekszik, aztán később csökken a felhőzet észak felől, de egész nap sok lesz a felhő felettünk, elvétve előfordulhat majd kisebb zápor, zivatar, és viharossá is fokozódhat a szél. A hőmérséklet a térségben napközben 25 és 31 fok között alakul. Holnap a csapadék gócok reggelre lecsengenek, napközben az alapvetően sok napsütés mellett erőteljesebb gomolyfelhő képződése lehet számítani, záporok, zivatarok pedig elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhat. Ki.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Májusi Jónás aranyat ér?
5: Így van.
4: Ezt szeretném neki megjegyezni.
5: Ha csak egy nagyon mocskos bűnös gondolatod volt, azt ír le.
4: Főleg a Ferivel kapcsolatos.
6: Az duplán jöhet.
5: Mélyülj el magadba, tarts önvizsgálatot, nézd magadba, gondolkozz. Nem érdekel, hogy egy sor kocka cukrot megettél, hogy az anyád ne vegye észre, ezért lezabáltad a teljes sort.
4: Ez elég specifikusan hangzik, Balázs.
5: Hát ez volt mindig. Hát tudod, hát ez volt.
4: Egy teljes sort megettél.
5: Hát ugye a kocka cukor a sorokba volt rakva, a dobozba. És ha kivettél egyet, akkor anyád észrevette. Ez mit tudtál csinálni? Az teljes sort lezabáltad, egyen lejjebb ugrott, azt nem vettél észre. Ha egy hiányzott, kievett a kocka cukorból, tudod azonnal. Ha lezabáltad a teljes sort, akkor nem vettél észre, hogy egy teljes sor hiányzik.
4: Igen, de úgy látod, milyen szépen megtanítottak minket hazudni.
5: Hát,
4: tehát, hogy az, hogy igazából erre volt jó az egész nevesítő
6: trend. Kérhettél volna egy kocka cukrot, de te nem, te elloptad a sort.
4: Igen, igen, azt mondtad, hogy itt most akkor merj nagyot játszani. De szerintem ez nagyon érdekes, mert csomó mindenben én is ezt tanultam meg otthon. Nem azt, hogy izé, hogy hogyan legyen transzparens kapcsolatunk és jó érzelmi kommunikációk.
5: Nem.
4: Hogy,
5: az hogy... a generáció nem azt tanította.
4: Nem, nem.
5: Azt most mi tanítjuk nekik talán,
4: egy rendszeres megélésem volt, például, hogy jött valaki haza, már a kulcsból tudtam, hogy ki az, hogy mi a hangja a kulcsnak, és azonnal olyan tevékenységbe kezdtem, ami az illetőt nem triggereli.
6: Én tudtad, hogy örüljön valaminek.
4: Na, ez milyen? Ez mi? Ez megvan?
5: Ez most megütött.
4: Ez megütött? Ez, nem?
5: Nagyon durva.
4: Ugye?
5: Hú, van, megkönnyeztem.
6: Jó, anyád jött, akkor mit csináltál?
5: Inkább anyád.
4: Igen, anyám, akkor mentem fel a szobámba, hogy gyorsan már tanultam. Igen, igen, igen. Igen. Apád jött? Apám jött, akkor pedig valami takarítás mímelés történt, hogy ó, hát gyorsan még itt
6: leszek.
4: Még ezt gyorsan le kell törni. Ugye? Ez mennyire durva?
5: Ez kemény.
4: Hogy a lényeg, hogy pihenésre nem kaphattak rajta.
5: Persze. Micsoda idegrendszeri készenlét.
4: Nagyon durva. És valamivel elütöttem ezt az időt, és apám kérdezte, hogy fogad mostam el, és mondta, igen, és megnézte a fogkefét. Az akkor a Zsák utca volt, és nem volt ízes, nagyon kaptam, és utána onnantól kezdve, hogy már nem az volt, hogy mindig fogad mostam, hanem már csak megvizeztem a fogkefét. Tudom, hogy inkább rohadjon el a fogam, de akkor se lett igazad öreg. Tudod, így.
5: Csak ebben az a nehéz, hogy a gyerekkorodnak, amiről a biztonságos érzelem és érzelmi közegnek kellene szólni, valójában egy felkészülés és egy állandó idegrendszeri készenlét, hogyha jön a támadás, kiszűrt, hogy honnan jön, ha felméred, hogy milyen állapotban, megnéz, hogyan tudod lereagálni, de lehetőleg ne is legyen semmilyen állapotban, ezért elkövetsz mindent, hogy nyugi legyen. Tehát te vagy a dolgok okozója, kiváltója és megoldója egyben. Ez a gyerekkorunk.
4: Igen.
5: Valójában, érted?
4: Igen.
5: Az okozója és a megoldója.
4: És akkor elkezdnek olyan dolgok történni, ami nem hozzád köthető, akkor teljesen összezavarod, hogy most az időjárás, ezt én csinálok, vagy akkor ezzel hogy van? És ugye kikerülsz a társadalomba, elkezdesz beilleszkedni, és rájössz, hogy mások nem így működnek.
5: Igen,
4: és
5: de ugye... addigra ez a működésed kicsit, igen. És ezt kell levetkőznöd, meggyógyítanod.
4: Igen. És ugye belépsz a szobában, mindenkit monitorozol, ettől nagyon elfáradsz, ugye elviselhetetlenné válsz. A másik, ami nagyon durva, hogy mindent magadra veszel, tehát minden a te sérelmed, tehát ketten összevesznek, az neked szól. És ugye próbáld meg ezt otthon megértetni, plusz ugye megtanulod azt is, hogyha hazamész, és elmondod otthon a sérelmedet, hogy ők ugye a biztonsági hálód, ugye, akinek azt kell mondani, hogy gyere, beszéljük meg, akkor meg elkezdek haragudni, hogy neked problémád van, tudod?
6: És hiszen akkor mi bajod lehet neked?
4: Igen, ugye, és megtámadják
5: az életet. Csak tanuljál. Csak igen, tanuljál, igen. És kapsz ételhitalt, és te tanuljál. Persze.
4: Igen, vagy pedig arra haragsz meg, aki mondjuk van egy konfliktusod, nem tudom, volt-e ilyen neked, mondjuk egy ilyen gyerekkori osztálykonfliktus, hogy mit tudom, hogy egy kislány nem hívott meg a születésnapjára, ezt gondolom, hogy gyakran előfordul, és akkor hazamész szomorú, hogy ez történt, és akkor nem az van, hogy átbeszéltek, hogy akkor ezt hogyan kell kezelni, akkor egy, tudod, és akkor hogyan lesznek a hosszú, hanem azonnal vérbosszú. Vérbosszú!
6: Nem baj, ma te sem
4: mondod meg! Levadászuk!
5: És akkor milyen durva lehet annak, akinek mondjuk van egy, ha mi így éltünk, és viszonylag, akkor ez egy normalitás volt, nem volt ez semmi baj, nyilván a szülők is hoztak egy csomó mindent. De hogy milyen durva az, amikor mondjuk egy verekedős apuka, egy alkoholista anyuka. De érted? Tehát, hogy mi is így triggereltük magunkat, és csak egy viszonylag normalitásban sokszor érdekes szülőkkel, nem normalitásban, de hogy próbáltad túlélni a gyerekkorodat, ami még nem volt extrán durva. De milyen az, amikor extrán durvába vagy, ha ezek így megmaradnak, hogy egy zárbetételnél tudod a hangulatot, és még nem attól kell félre, hogy hazajössz és agyonvernek.
6: Mennyire részek, hogy annyira...
5: Csak az anyádat veri meg, vagy téged, vagy téged az is. Milyen nyomokat hagyhat, ha ez csak egy ilyen nyomot hagy, hogy jön anyád, és fölméred a lépcsőházból, hogy nagyot lép vagy kicsit, mert ha nagyobb lép, akkor friss és jókedvű, ha egyesével jön, akkor fáradt, viszont mérges.
4: Nem így van. Ebben most mindenkinek egy több generációs trauma szakadt ebben a nevetésben.
5: Éreztem ezt, ahogy ezt elmondtam.
4: És amikor tudod, hogy zárja be magamat a szobája ajtaját, hogy tudod, hogy most az a fajta, amikor egyszer csak kirobbantja, és azt mondja, hogy ne itt mindennek vége van, vagy pedig az a fajta, amikor
6: csend így, van.
4: Amikor így csend van, és így és igen. Akkor csak magadban csendesen megpróbál megoldani az összes többi dolgodat.
5: Igen. És közben jöttél, mentél a legboldogabb gyerekkor, nyaraltál, bányatónál fürdöttél, minden rendben volt, de ha ezek így beégtek az idegrendszeredbe, mi lehet a durvábbnál, nem? És ez nem...
4: Amúgy te is szoktál félni, hogy mi az, amire nem emlékszel. Tudod, már csak így a tüneteim maradtak meg, csak hogy ott van, hogy...
5: Meg kell.
4: Hát valami jó,
6: mi miatt azért... van ez a szorongás?
4: Igen. És az a durva, hogy például nekem rendszeresen volt az a rémámom, ilyen tínédzser koromban, hogy valakit véletlenül megöltem. Tehát, hogy
6: mondjuk
4: úgy keltem fel.
6: Elég erős álom.
4: Elég erős, és azzal a bűntudattal kezd, hogy valakit véletlenül megöltél, de nem tudod a körülményeket, csak tudod, ez az iszonyatos bűntudat, mert hát minden ettem
6: és
4: egy
6: az
4: hibás.
6: Meg volt, hogy kit? Vagy csak így egy...
4: Nem, ezek nem, sose arca sem volt semmi, csak volt az érzés, hogy úristen, valakit véletlenül megöltem, tudod? És így az egész
5: hát arra... ez mindennek a, igen.
4: Igen.
5: A ventilálása, a levezetése. Beleálmodása, persze. Nagyon
4: minden
5: durva.
4: A te hibád, hát ha köztük van konfliktus, az is a te hibád. Na ide, szóval igen. Szép de jókat reggeleid
6: voltak.
4: Jókat írtak a hallgatók. Majd hiányozni fog, ha nem leszek. Emlékeztek erre?
5: De valahol ezeket nagyon szereted, ezeket a mondatokat, most már klasszikussá váltak, persze. Igen.
4: Jó ég, igen.
5: Nagyon kemény.
4: A másik nagyon kedvencem, bocsánat, amikor 4 éves korom óta tervezte mind a kettő a saját halálát megtemetését, tudod. Na, figyelj, és ezt hallgatod, érted, 4 évesen. Na, amikor meghalok, akkor a kis Józsit meg ne hívjátok a temetésre. Mi van, tudod?
6: Ilyen apa szeretlek. Nem, amikor meghalok.
4: Fogok ilyen, majd jó, megbánod, amikor meghaltam. Na.
5: Igen. Nagyon jó SMS, figyeld, amikor anyám sokáig ült a budincigivel, akkor tudtam, hogy baj van. Milyen érdekes. Na, pont ezekre az SMS-ekre gondolunk, hogy történtek.
4: Fel, jó, felhúzta magát.
5: Mi? Igen, tehát beült, tudtad, hogy cigizik, nem jön ki, akkor már tudtad, hogy robbanni fog, csattanni fog, lesz valami, sokat ül a WC-n, gondolkozik, kijött és elindult a VR.
6: Jó, de azt is írjátok meg hozzá, hogy mi volt a védekezési vagy terelési mechanizmus. Ahogy te mondtad, hogy ahogy láttad, hogy jön anyád, akkor mit kellett csinálni?
5: Igen, a kulcsdörgésből tudtad, hogy nehéz most... nap, könnyű nap, igen. Úristen, amiket mondtok, kulcsdörgés és a többi, sokszor úgy tettem, mint aki alszik, és közben hallgattam, hogy anyum épp csapkodva pakolászik, vagy zenét berakva főz. Ez most nagyon betalált nálam, el is felejtettem, milyen érzés volt. Kopi küldte nekünk. Eszter témája poszttraumás stresszt indított el nálam. Gyerekkoromban szintén tudtam, mi következik a lépcsőházból szűrődő lépések zajából. Hát pont ezt beszéltük, ugye? Kulcszörgésből, apám 2 óra alvással ki tudott szinte teljesen józanodni. Ezért már 10 évesen alkalmaztam azt a taktikát. Gyere, apu, nézzünk foci meccs összefoglalót a tévében. A tévénézés alatt mormoltam el pár imát, hogy aludjon egyet, ami többször sikerült. Milyen durva. Ilyenkor elég elviselhető lett a nap. Minden nap gondolok ezekre, mert a kislányom fel kell, vagy elalszik, hogy egy jobb szülő legyek. Joci 36 éves, érted? Tehát ő odabújt az apjához, és azt mondta, hogy gyere, apa, aludjunk, vagy aludj el, vagy nézzünk foci meccset, mert tudtad, hogy közben a fater elalszik, mire fel kell, józan. Milyen durva.
4: Meg ez ilyen body doubling, tudod.
5: Ez mennyire
4: hogy,
5: durva.
4: Hogy leköveted apáddal, hogy ne legyen neki egyszerűen lehetősége kitekinteni a szalad helyzetébe. Ez már milyen mesterszintű dolog.
5: Igen. Nekem a nagymamám azt mondta, amikor 10 éves voltam, hogyha meghal, álmom, megrángatja egyesével a lábujjaimat, és onnan fogom tudni, hogy ott járt Jézus Isten. Amikor a faterom a sült halat hozott haza, mindig tudtam, hogy segrészeg volt. A mai napig, ha megérzem a hal illatát, érzem a bőrkeményedés kezét az arcomon. Én az aznapi sörös üvegeket néztem meg, 5 alatt én voltam az apám szemefénye, 5 felett becsuktam a szobajtót, és tanulás színeltem inkább, de szerettem őt végig. Milyen durva. 1, 2, 3, 4, 5. Monitorozik a gyerek, jó? Még kevesebb volt, szeret. 6, hopp, megyek a szobába, ez már túl sok. Basszus, milyen SMS-ek ezek. Úristen. Jól rezonál arra egyébként, tehát, hogy a gyereki agy hogy működik a túlélés érdekében. Ezek nyilván sokszor nagyobb traumák, de sokszor egészen kicsi dolgokat is monitorozol és teszed össze, hogy te valahogy túlélj.
4: Igen, meg tudod, az a durva az egész, hogy a gyerek minden körülmények között szereti a szülőjét. Tehát nincs olyan, hogy nem szereted a szülődet. Lehetnek, lehet ez egy vegyes kapcsolódás, vagy valami nehéz kötődés, tudod? De hogy a gyerek ezt az egészet úgy csinálja, hogy neki egyetlen egy anyja van, egyetlen apja van, és hogy neki ez az alapértelmezett kapcsolata. Tehát ha rossz, akkor is az az alapértelmezett kapcsolata. És azért alkalmazkodik hozzá, meg tehát, hogy amikor így most beszélünk, hogy Balázs a dolgainkról, akkor ez ebben benne amúgy az a szeretet is, amit ugyanúgy szereted az anyád, hiszen ő az anyád, ettől függetlenül.
5: Meg ők is szerettek, abszolút, szerettek, persze, igen, mindent megtettek.
4: Igen, tehát az ő működésük, meg a mi működésünk közötti különbség.
6: Nem jutsz el odáig, hogy azt mondod, hogy na nem.
4: Dehogy nem. Hát rengetegen. Most már ez most hatalmas divat, szerintem nagyon sokan megszakítják a kapcsolatot a szüleikkel, mert úgy érzik, hogy nincs más lehetőségük, hanem csak itt tudják megoldani. És figyelj, az, az igazság, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez gáz, mert szerintem van olyan kapcsolat, ami nem megjavítható. Mert ha csak te akarsz rajta folyamatosan javítani, a másik meg nem, akkor azzal mit tudsz csinálni?
6: Amúgy. És mégse hallhatsz bele te.
5: Nem is kell. Igen, sokan igen. Mindig abban van, hogy család, de meg kell oldani, de kell javítani. Nem. Tehát a saját határaid védelme, tartása egy idő után sokkal fontosabb. Muszáj. Tehát, hogyha egy toxikus kapcsolatban vagy a családi kapcsolatban, ugyanúgy ki kell ki lehet lépni, sőt, a gyógyulás első fejezete az, hogy azt mondod, hogy eddig és nem tovább. Örökre benne maradsz, örökre nem tudsz meggyógyulni.
4: Meg ez milyen hiperempátia már, amikor így vagy felvértezve dolgokkal, hogy így tudsz figyelni, hogyha akarsz. És a másik nyilván pedig ugye egyáltalán nem empatikus, hiszen úgy is elkedik, hogy neki jól esik. Ez már alapból egy ilyen nagyon nagy ellentét. Tehát egy kapcsolati dinamikában nem lehet az, hogy csak az egyik jutok hiperempatikus, a másik pedig csak ilyen a világban, mert az onnan
6: fog működni.
4: Mit tudsz csinálni vele?
5: Igen. Figyelj, milyen SMS-ek jönnek. Anyám mindig dúdolni kezdett, amikor valamiért pipa volt. Soha nem mondta meg, hogy mi a baja, de tudtam, hogy valami nem oké, kezdett dúdolni. Itt nem tudjuk, hogy mi a vége, nem biztos, hogy bántotta, nem biztos, hogy megverte, nem biztos, tehát nem ez a lényeg. Hanem amikor csak dúdol az anyád, érted? De már te tudtad, hogy nekem van, hogy valami elindult, hogy valami, és még nem tudtad, hogy lehet, hogy miattad, vagy a férjem miatt, vagy az apád miatt, de már az idegrendszered fogta, hogy dúdol. hopp, itt valami robban, igen. Anyunk mindig 17:30 körül ért haza, előtte fél órával tesóma őrült rendrakást takarítás.
4: Na, igen, ez nagyon durva, hogy...
5: Kezdtünk, hogy ne legyen ideges, és ne veszekedjen. Ez is milyen durva. Monitorozod, és megcsinálod, és rendet teszel, és takarítasz. Igen. Ebbe ez egy akkori alapvető gyerekműködés volt. Az én felelősségem megoldani, hogy a túlterhelt szülők azok ne veszekedjenek velem vagy egymással, tegyünk meg mindent, rakjunk rendet, takarítsunk ki. Mi mindent megtettünk, az már nem rajtunk múlt.
6: És a kis, de világ, ne legyen morzsa az asztal. A kis világodban ez a rend.
5: Igen.
6: Vagy ez a megoldás.
5: Ez a kapaszkodás. Ez a
6: nyuga. Igen.
5: Amikor a rendőr apám megpróbált halkan parkolni, hogy ne halljam, hogy megérkezett, azért halkan, mert ellenőrzi a tévét, hátul melegség, és onnan tudtam, hogy semmi sem fog megfelelni neki, kötekedni fog. Aha, tehát a rendőr apja halkan parkolt le azért, hogy leellenőrizze a gyereket, hogy nézi-e a tévét. Halkan parkolt a fater! Júj, de durva! Rendőr volt ráadásul, és halkan leparkolt.
4: Nekem azt is csináld a fater, hogy hazajött, és megfogta a tévé hátulját, hogy melege. Az enyém nem volt nyomozó, azt még is tudok nyomozni, akkor ez nem
5: jó. Az öreged kőkemény.
4: Kőkemény. Ami még nagyon durva, most így eszembe jutott, hogy a kapunknak volt egy nyikorgása, ahogy teljesen kinyitott, volt egy ilyen, és kezdetek, nem tudom melyik madár, van egy rigó, vagy megtanulta.
6: És az szívatott téged.
4: És az azt jelenti, hogy random, hogy meghalt, és tudod, rögtön mész kezelőben nézed, hogy jöttek-e, megjöttek-e, nem jöttek meg, milyen ezzel egyáltalán. És valaki azt írja, hogy ő nem tudja szeretni az anyját, mert gyűlöli, mert hogy bántotta sokat, meg ilyesmi, de a gyerekként nem vagy itt, érted? A gyerekként még nem így érted.
5: Persze, ez felnőtt korba jön meg.
4: Igen.
5: Igen, tehát azt mondják, hogy ezek a sérülések, ezek egyébként fura módon nem is kamaszkorban, meg fiatalkorban aktiválódnak, hanem amikor nagyjából úgy elkezd nem kész lenni a személyiséged, de fura módon nem jön azon. Tehát, hogy még lehet,
4: de hogy tudna? Hát egy alárendeltség viszonyban.
5: Úgy értem, hogy már elköltözöl, elkezdesz teljes életet élni. Nem érted, mi van, csak tönkre mennek a kapcsolataid, és 25-30 évesen kezd el kijönni. Nekem egyszer ezt a terapeuta mondta, hogy nagyon érdekesen működik az agy. Olyan szinten fed, hogy valamikor 10-20 évig semmi, teljesen normalitásban működsz, és 35 évesen egyszer csak rád jön, és teljes kudarc vagy az életed, és ott kezd el az agy emlékezni, földobálni, szembenézni, feldolgozni. 10 évig teljesen fedésben vagy. Tehát
6: ez
5: nem is tudsz...
6: a jó eset, hogyha szembenézel vele.
5: Nem tudsz terápiára menni, mert még nem érzed, hogy nagy a baj, és azért kerülnek 35-40 évesen, mert addigra jönnek rá, hogy mennyire minden sok baj volt. 25-30 évesen még valahogy normalitásban működik.
6: És addig mi történik? Meg addig fedd az agy?
4: Amint szerintem nagyon fontos, hogy gyerekként racionalizálod az ő cselekedeteiket, mert nem tudod, hogy milyen érzés felnőttnek lenni, és mindig olyan bonyolultnak látod azt, hogy hát nem tudjuk, hogy milyen terhei vannak, nem tudod, mert ők állandóan ezt képviselték, kommunikálták, hogy...
6: Hát amíg gyerek vagy, nagyon, addig vagy boldog,
4: igen,
6: majd
4: annyi idős leszel, majd annyi idős leszel, majd elmagyarázom neked, mert most nem értheted, és a többi, megy ez a nagy gázlángolás. És az tök érdekes, hogy aztán felnősz, rájössz, hogy milyen felnőttnek lenni, és rájössz, hogy ez volt az. Tehát ez volt az, amit te úgy kezeltél, mint hogyha nem tudom, a világot irányítanád, de egy nem tudom mivel. Tehát ez az érzés, ami miatt te többet érdemeltél, mint én. Vagy, tehát érted, hogy szerintem akkor jön meg az igazi harag, vagy nem tudom, a feldolgozás, akkor rájössz, hogy milyen könnyű amúgy jó szülőnek lenni, milyen könnyű amúgy, vagy elég jó szülőnek lenni, most érted, nem legjobbnak, de hogy így.
6: Tehát, hogy, hát vagy legalább vagy... nem a gyerekkel leverni a saját szaraidat, mert itt mindig arról van szó.
4: Igen, meg az, hogy magad felé fordítod, mert vagy legtöbbször ugye megszületik bennünk a rossz érzés, de nem a gyereken üvöltöd ki, hanem azt mondod, hogy na azért egy cigarettát valahonnan szerzünk, nem sok
6: előtt.
4: Igen, vagy valami lesz most akkor, igen. De igen, ez az más.
5: Szülői értekezletről jöttek haza, a szüleim nagyon sokan írják, dráma, őrületes nehézség, míg ott van, míg hazajön, tudtad, hogy óriási balhé lesz, mai napig összerezzem. Fogadóra szülő értekezlet, összerándul a gyomrom, utána tuti verés volt, írja Péter.
4: Én csak annyit szeretnék mondani, Péter, hogy én harmadik gyerek vagyok, én a saját szülőimre jártam.
6: Időben kell születni, ugye?
4: Az volt, hogy ott ültem a szülőkkel, hogy nyugodtan, mi a baj a gyerekkel, aki tűnően történetesen én vagyok. Na, hogy...
5: Szerintem az menő.
6: Az nem érdeklődik. Sajnos nem érdeklődik az esemény.
5: Csokom talán, mit csinálsz, hogy szülői értekezletből. Igen.
4: Rendszeresen.
5: Igen. 40 évesen még mindig be kell számolnom a napomról, nem szólhatok vissza, mert elzavar az anyám, és nem tudok ebből kijönni, mert nem enged.
4: Azért nem enged, mert meg lehet vele csinálni. Most ez most nem hangzik most kedvesen tőlem, tudom, de hogy az van, hogy sajnos...
5: Bizonyám.
4: Ha felállítanád a határaidat jól, és vállalnád annak a nehézségét, ezt a mellkasi nyomásérzést, hogy egy kicsit rossz lesz vagy nagyon
6: nem lesz. Nagyon szar lesz, igen. De utána viszont de utána, nagyon felszabadító.
4: Utána pedig nagyon jó lesz. Nagyon igen, jó igen. Lesz. És az van, hogy nem tartozol az életeddel azért 40 évesen az édesanyádnak. Tehát, hogy az van, hogy most már azért szerintem nyugodtan fókuszálsz magadra.
5: A nem enged nem igaz, nem akarsz belőle kijönni igazán. Nem. Tehát, mert ez a megszokott, és ezt ismered. Tehát,
4: mert jó gyerek vagy. Hát egy jó gyerek
6: vagy. Jó gyerek vagy, félsz az ismeretlentől, úr, ott van, az, hogy az anyáddal szembe mész, az úristen érzés, hogy akkor mi lesz, hogy most szembe köpök mindent. Nem köpsz szembe semmit, 40 éves felnőtt ember vagy a saját életeddel.
4: Valaki már nagymama ilyenkor, csak mondom neked, 40 éves. Igen.
5: Én bármelyik nap mentem haza, tudtam, hogy verés lesz, mondjuk tettem is érte rendesen. Igen. Én annyira fostam, hogy apám nevében hívtam fel az osztályfőnököt, és beszéltem saját magamról.
6: Elmélyített hangom, mi?
5: Igen. Anyák egész gyermekkorban ütött minket, üvöltött velünk, 30 évvel később egy szembesítésnél, ő erről semmit nem tud, ráadásul teljes támadásban volt végig. Nehéz egy kevésbé reflexív szülővel igazságot szolgáltatni. Ott már nem az a fontos, hogy te megértes vele, hogy mit csinált rosszul, az a fontos, hogy te meggyógyuljál az ő engedélye nélkül. Tehát, hogy itt ez a különbség, ha nem érti meg, akkor is feladatod meggyógyulni. A megértés az ő részéről már nem biztos, hogy menni fog. Tehát, hogy az egy idő után el kell engedni. Nagy feloldozás lenne azt, hogy igen, értem, tudom, valóban rosszul csináltam, ne haragudj, ugye ez nem minden szülőnél érkezik meg. Neked akkor is feladatod meggyógyulni az ő megértése nélkül. Ezt sokan azt várják, és az a feloldozás, hogy az anyja kimondja, de ez is hibás.
6: Nem kell jutnod odáig, hogy te vagy az
5: így
6: első.
5: Így van, abszolút. Ez egy hosszú meccs, nagy harc.
4: Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha jól forgatjuk a szavakat, akkor egyszer ott fogja találni őt a mesztelen lényével, tudod, hogy ledobja magára a páncélját, és azt mondja, hogy sajnálom, ezt elrontottam, de nagyon szeretlek. De azért ez a lehető legkevesebb esetben szokott megtörténni.
5: Nem, persze. Tehát ez nem az 30 nem éve menne a kukára, nem képes a szülői identitását kéne kidobni a kukába, de egy 60-70 éves ember megmeregedett személyiség struktúrákkal már nem fogja neked kimondani, hiszen 70 évig fölépített valamit, azt már nem tud lerombolni. Azt már nem tud átírni. És
4: olyan durva, hogy ehhez képest nekem meg például nagyon könnyen megy a bocsánatkérés. Tehát, hogyha mondjuk olyat csinálok, ami a gyereknek mondjuk nem
5: volt mondjuk illatlanás. Könnyen, mert tudod, hogy mennyire hiányzott gyerekként.
4: Igen, igen.
5: Ez az oka. Meg, ezért megy nagyon könnyen, ezért csinálod, ezért jön. Mert
6: de várjuk is... itt, mi érte? Is évek óta. Ez mindegy.
5: Érte? Azért mondod, hogy szeretlek. Azért mondod sokszor, hogy ne haragudj. Azért mondod, hogy milyen fontos nem vagy kaptad, nekem, mert igen, tudod, igen. Hogy ezek mennyire hiányoztak ezek mondatok. Azért mondod a gyereknek, hogy jó, hogy vagy. És most már mondják, és nem az ő hibájuk, hogy nem feltétlenül mondták, nem tanulták meg, de ezért kérsz könnyen bocsánatot. Mert sokszor tudod, hogy neked nagyon hiányzott, hogy az anyád azt mondja, hogy az apád, hogy figyelj, ne haragudj, bocsánat, én is tudok hülye lenni. Ezért megy könnyen.
4: És a legdurább az egészben, amikor mondom, na, a lányomnak mondom, na figyelj, csak egy dolgot szeretnék elmenni. Tudom, anya, tudom, csak érezzem jól magam. Tudod?
5: De jó, de jó. De tök jó, de tudja, hogy jól fogja magát érezni.
4: Ha, és tudod, már ilyen, tudod, hogy hagyjál már, jól van már.
5: Igen. Igen, megkérdeztem a kocsiban ülő kamaszemet, hogy én miket csinálok, aztán hülyék leszünk elmondani, akkor nem fogod csinálni. Jó a kapcsolatunk, ami nekem a szüleimmel, köszi a témát, írja Zsóf.
7: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora június 4-től 7-ig Szegeden a Deák Ferenc gimnáziummal szemben. Szeretettel várja Richter József és Hetfen főstársulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
1: Ez a Rádió 1, a Szegedi

és 91.1 Rádió 1. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. Dél és kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-jel. A 87.9 Rádió 1-jel. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Ő most is a rádió egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged @radio1.hu. Ez a 87.9.

0: vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió egy hétvége. Rádió egy hétvége. Napközben Kismártival. Rádió egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió egyen.
3: Hónapokra felforgatják Szeged belvárosát, saját bölcsödét indít a Szegedi Tudományegyetem. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Jelentős útépítés kezdődik hétfőtől Szeged belvárosában a Széchenyi tér környékén. A közel 300 millió forintos beruházás során teljesen újjáépítik a Nagyposta előtti útszakaszt a villamos sínektől egészen a Tisza-Lajos körúti. A szakemberek a teljes útszerkezetet elbontják, majd egy új nagy terhelést bíró burkolatot építenek ki, mivel az utat az évek során erősen tönkretette a folyamatos busz és trolli forgalom, írja a Vármegyei Lap. A munkálatok várhatóan a nyár végéig tartanak, ez idő alatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a belvárosban. Augusztustól saját bölcsödét nyit a Szegedi Tudományegyetem, hogy segítséget nyújtson a kisgyermekes családoknak. Az új intézmény elsősorban az egyetem dolgozóinak és hallgatóinak gyermekeit fogadja be, de külsős családok is jelentkezhetnek, írja a Vármegyei Lap. A bölcsöde a Rókusi körúton működik majd, ahol két csoportban összesen 24 kisgyermek elhelyezésére lesz lehetőség. Az egyetem célja egy olyan egységes nevelési rendszer kialakítása, amely a bölcsödétől egészen az iskolás korig végigkíséri a gyerekeket. Az STE vezetése szerint a fejlesztés fontos része a családbarát működésnek, és hozzájárulhat a munka, valamint a magánélet könnyebb összehangolásához. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruhát, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
3: Csongrád Csanád vármegyéből is több tűzoltóság csatlakozott a programhoz, többek között Szeged, Csongrád, Makó, Szentes és Hódmezővásárhely is. Gyakrabban zavarhatják ma felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora este és az esti órákban helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 31 fok között alakul. Holnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedett a gomoly felhőzet, és lehetnek záporok, zivatarok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hallottatok a dopping olimpiáról, gyerekek?
1: Zseniális.
0: Zseniális a történet, megrendezték a szuperprodukciót óriási reményekkel. Ugye ez a dopping olimpia, így hívják őket, vagy továbbfejlesztett olimpia, mondjuk ezt így a helyes magyar fordításban, ami arról szól, hogy sportolók, bárki, aki régen világcsúcsot tartott, vagy amatőr sportoló, elindulhat a dopping olimpián, engedélyezett a dopping használat, vagyis minden sportoló annyit kokszol, amennyit csak akar, amennyit tud, orvosi segítséggel, és korábban soha nem látott teljesítményt vártak a Las Vegas-i megméretedés során, mert ott rendezték meg.
1: 10 éve mondjuk, gyerekek, minden ilyen nagy sportesemény kapcsán elmondjuk, ugye, hogy állandóan ez megy, hogy a sportoló próbálja átverni a dopingbizottságot. És azt mondtuk mindig is, hogy legyen egy tiszta olimpia, ahol nincs dopping, a másik meg B, ahol azt csinálsz, amit akarsz. Nyilván tök életveszélyes a Igen. dolog, de legalább Igen. tiszta. Már abban a tekintetben tiszta, hogy Igen. nincs kamuzás.
0: Nincs kamuzás. Azt mondják a szervezők, egyébként az ausztrál csávó, hogy üzletember csinálta az egészet, ő találta ki, hogy azt mondja, hogy fizetek neked $1 millió, ha te valamilyen világcsúcsot atlétikában, úszásban, súlyemelésben, később majd más sportok is szóba kerülnek, megdöntöd a hivatalos világrekordot. Gyere ide, kokszolj, amennyit akarsz, orvosaink azért ellenőriznek, ha akarod, és ha megteszed, megdöntöd a világcsúcsot, akkor $1 millió. Engedik a tesztoszteront, a növekedési hormont, epózhatsz, anabolikus szteroidot nyomhatsz, mindent, nézzük meg, hogy ezzel te úszol-e, vagy futsz-e világcsúcsot, és az a lényeg, hogy FDA kompatibilis, vagy ismert szerekkel kell neked ezt elérni, tehát azért a vérképvizsgálat, meg minden az ugyanúgy megtörténik. Bizonyos egészségügyi monitoring rendszerek alapján azért téged végignéznek, hogy mit csináltál. Születnek-e új világcsúcsok, az emberi test új korszakba lép-e, és erősebb és látványosabb lesz a sport. Tehát ez egy ilyen biohacking is egyébként, de ezért nagyon sok szaudi befektető, meg nagyon sok hogy is mondjam, csak tech befektető is belépett a sportba, és támogatja egyébként a rendezvényt.
1: Miért, hogy ebből lehet majd pénzt csinálni?
0: Hát ebből óriási pénzeket tudsz csinálni, óriási marketinget tudsz folytatni, óriási longevity programok tudnak belépni, szponzorálni tudják.
1: Na de hogy dopinggal csinálod, tehát ki az a hülye, aki egyébként ebbe beszáll?
0: Hát ugye közben arra gondoltak, hogy baromi nézet lesz, baromi látványos lesz, és akkor ott ők vásárolnak hát tulajdonképpen reklámidőt, és hirdetik saját magukat.
1: Mi a gázsi? $1 millió?
0: $1 millió kapsz akkor, ha te megdöntesz valamilyen hivatalos világcsúcsot.
2: Jó, az én kedvenc dopping szerint a cukor, úgyhogy akkor legyen Snickers is. Tehát legyen egy ember, aki semmit nem használ, csak megeszi 10 Snickers, aztán zsa.
0: Igen. Na most az, hogy megrendezték ezt a rendezvényt, egyébként nekem nincs ezzel bajom.
1: Aki vállalja, aki van ilyen hülye, hogy betol magába bármit, ezért csinálja, én is azt mondom.
2: És simán betolnék. De mit kell betolni?
0: Hát bármilyen kokszot. Snickers. Bármilyen kokszot betolsz, és utána beugrasz a medencébe, és leúszol 50 méter gyorsúszásban. És ha megdöntöd a 20-88-as világcsúcsot, akkor te megkapod az átszámítva nagyjából, mint a 300 millió forintot. Van erre esélyed?
2: Szerintem van. Attól függ, hogy jó a cucc.
0: Kokszom neki!
2: Figyelj, most ne haragudjál meg, most nem az a lényeg, hogy én fizikailag milyen állapotban vagyok, hanem a cucc mennyire jó.
1: Ennyi, ez nem? Az, ha jó
2: olyat adjanak, amit a megvadulok.
1: Volt, aki döntött csúcsot?
0: Nagyon kevesen. Azt olvasom, hogy az 50 méteres gyorsúsásban 20-81 lett a 20-88-ból, de nagyon kevesen tudták megdönteni a számokat. Tehát mindenki azt várta, hogy balra-jobbra borulnak majd a világcsúcsok, szarrá doppingolva megérkezik mindenki Vegasba, és bedőlnek a világcsúcsok, és nem ez lett. Tehát azt hiszem az 50 méteres gyorsúszás javult.
2: Gyorsúszás.
0: Javult meg 20-88-ra, 20-81-re.
1: Tehát, hogy most valószínűleg azért az van, hogy itt az igazi nagy ágyúk, akik a sportáguknak a legjobbjai, azok ezt nem reckírozták meg. Tehát ahhoz, hogy te világcsúcsot csinálj bármiben, azért ahhoz nem csak a dopping kell, hanem ugye kell az edzésmunka, meg kell azért egy adottság is. Érted? Aki most a nem doppingolók között a legjobb a világon, valószínűleg, ha ő elkezdene doppingolni, akkor ő meg tudná ezeket a csúcsokat dönteni. De persze. Ezek az emberek nem reckírozzák.
0: De azért ebben van genetika, ebben van 20 év munka, tehát hogy te kokszolhatsz bármennyit. Ha Usain Bolt lefutotta a 100-at 9-66 alatt, mit tudom én, nem ennyi, akkor te most elkezdenek téged kokszolni. Én most kokszolni.
1: Igen, igen.
0: Na jó, Zsült. Szóval, elkezdem Zsült szarrá kokszolni, érted? Nem lesz
1: nem megy 20 alá.
0: Nem fog 20 alá menni, és nem fogja Usain Bolt 958-át megdönteni, hát, mert a technikája sincs meghal. Meg.
2: De most szerintem meg pont ez az, hogy ez akkor lejáratja a cuccokat, mert ne haragudjál meg. Tehát, hogy egy olyan cuccot találjanak ki, ami azt meg tudja csinálni, hogy a Zsült lefussa az Usain Boltot. Nem? Hát az
0: hát, igaz, az igen. Tehát ha Zsültbe bele tudunk nyomni egy olyat, hogy a 955-öt megdöntse, azt a kokszot ide Zsülnek. De az ötlet egyébként nem rossz, nyilván Vegasban rendezték, óriási felhajtás, és óriási szponzorok, szaudi befektetők, mindenki oda ment. Aztán nagyjából kis túlzással álltok pár száz néző és óriási bukó. Szóval, hogy a sporttörténelemet azt nem itt írják azért. De megrendezik jövőre, és nyilván aztán lehet, hogy évek kérdése, és kifutja magát. De én erről már olvastam, én is azt hittem, hogy balra-jobbra megdől majd minden. De hogy egyébként meg miért dőlne?
1: Nem, hát tehát, mondom, hogy... a profik ide nem mennek el. Tehát akinek ez az élet célja, és ezek után, ha ezen elindulsz, akkor nem indulsz más versenyen.
0: Ja, vége, hát ott vége van.
1: Hát ott fölrög a doping ellenőrző, hogy most láttam magát Las Vegasban. Nem. Mi az Isten takar itt?
0: Azt gondolom, hogy egykori olimpikonok vagy úszók elindulnak, de jelenleg aktívan sportoló nem fogja beküldeni, ha csak nincs valami rajtpénz, amiért ő odaáll, és azt mondja, hogy én tisztán csináltam végig, teszteljetek le, van ezért 100 000 dollárnyi rajtpénz, hogy induljanak el nevek, de én vállalom, hogy tisztán indultam, ezt el tudom képzelni, hogy szarrákok szólva oda megy, úgyhogy őt aztán két hónap múlva bármikor ellenőrizhetik, erre azért viszonylag kicsi az esély, nem, nyilván nem erről.
1: Egyébként erről rendes szól. Sportolónál szerintetek hány százalékot lehet tolni? Ilyennel. Tehát vagy egy tényleg ilyen sportoló vagy, dopping nélkül eljut.
2: Hát hívjunk fel valakit.
0: Mert itt is van a vonalban.
1: De jó vagy!
0: Hát látod! Azt hát látod!
2: Ritkán szólok, de akkor
1: az ügyén.
0: Domonka Zsolt mesteredző testépítő itt van velünk. Hello Zsolt, jó reggel, csáó!
3: Sziasztok, jó reggel, szeretettel üdvözlök mindenkit.
0: Hello. Na, akkor kezdjük a Feri kérdésével, ugye ez a doping olimpia, erről faggatnánk, hogy egyébként hány százalék, nyilván nehéz megmondani sportág függő is, de körülbelül egy jó cucc, az mennyit tesz hozzá teljesítményhez?
2: És pontosan miket használsz?
3: A kérdés az, hogy a Zsült akarjátok bekészíteni ténylegesen, vagy amúgy más sportolóról van
1: szó. Ez lett volna a második kérdésünk, hogy Zsültből tudjuk-e valamit csinálni.
0: De nekem tetszik, hogy Eszter 50-en gyors úszásban, kis delfi ruhában nagyon csapkod.
2: Képzeld, de nagyon nehezetől kell süllyedni, úgyhogy szerintem az alapból egy doping.
0: Igen, én azt bírom, ahogy nagyon csapatja ott a medencébe.
2: Mit van? Mondjad.
0: Igen, mi a cucc? Van valami.
3: Igen, tehát az a lényeg itt szerintem, hogy amit nagyon sokan félreértenek az átlagos sportoló, vagy az átlag emberek köréből, hogy azért nagy csodákat úgy nem tud tenni, hogyha valakinek van egy maximális teljesítménye. Itt pont a visszaerre fordítanám, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy a különböző dopingszerek használatával csupán lehet versenyeket nyerni bármilyen sportágban is. Tehát ez önmagában nem elég, hogyha nem teszek mellette semmit.
0: Nem dőlt meg sok világcsúcs. Tehát én azt hallottam, hogy tényleg talán igen, az 50 gyors, de ő is valamilyen spéci ruhában igen, úszott. Ugye azt mondták, hogy itt igen, világcsúcsok fognak megdőlni, az emberi test új korszakába lép, gyorsabb, erősebb lesz a sport.
3: Igen, hát ebből is látszik azért szerint, hogy a csúcs teljesítményeknek a korlátai azért végcsek.
0: Jó, de hát azért az élsport sem mindig tiszta. Tehát azért, ha megnézzük az atlétikát, megnézzük tényleg a Michael Johnson-t, ahogy fotolt, nem tudom, Szöulba, meg Barcelona, a 92-ben, mindenki tudta, hogy szét van kokszolva, csak a sportpolitika egyszerűen nem akarta félreállítani, mert olyan nézettséget, meg olyan szponzorokat hozott. Nem? Aztán persze a végén megbuktatták, de hát azért a Louis-éktől kezdve a rengetegen az atlétikában azért... Tehát ott az sem teljesen tiszta mondhatni.
3: Teljesen igazatok van igazából, mert az atlétika az egyik legszennyezettebb sport az anabolikáktól, független attól, hogy elismerik-e vagy sem, vagy szőnyeg alá söprik vagy sem. Biztos, hogy vannak azért, tehát nem lehet manapság azt mondani, hogy minden egyes sport a doppingol, de nincs olyan sportág, ahol ismeretlen a doppingszer.
0: Jó, na térjünk a lényegre. 3 éve gyúrok. Most úgy érzem, megálltam. Elértem a saját határaimat, amit ez kihozható ebből. Kreatinnal, meg BCA, meg ez szarokkal.
2: Béta blokkolót már nagyon régóta.
1: Szúrjon, vagy ne szúrjon.
0: Igen, növi, tesztó, egyszerre a kettő, van-e koktél, hánykor, hol?
2: Hatalmas csöcsöket szeretem.
0: Jó, hagyjuk a rizsát. Ez csak egy bemelegítő beszélgetés volt. 50 éves leszek jövőre. Itt az ideje valami koktélt elfogyasztani.
1: Meg, jó kell,
0: nincs időm. Zsolt, nincs időm. Én már nem akarok szarakodni. 3 évet beletettem, belenyomok a 140-be, itt tartok most. Ez teljesen naturál. De nem akarok mindig így maradni. Aha. Mit ajánlasz? Aha. Van valami?
3: Hát így 50 évesen már azért nagyon-nagyon meggondolnám azt, hogy pont most kezdjél bele
0: no,
3: a dologba.
0: No, pici növi, pici tesztó. Most még hát csak
3: picit pusztolunk. A délután 6-kor, igen.
0: Jó, a keletinél a parkolóba átadod a cincot, de gyógyszertári legyen, ne valami román szar. Na pozi, mi legyen? Stromba?
3: Na már nem nagyon van forgalomban.
0: Tudom, hanem kivadszarok fel.

0: Viszont az ösztrogén, viszont az ösztrogénje nagyon durva.
1: Tudunk ezzel egy kicsit változtatni, egy kis ösztrogén dominanciát érzek magam.
0: Hogy... De ezt tényleg csinálják Európában, fölírják már receptre, hogy és a férfiakat 50 év után jobban alszol, szebb a hajad, jobb a bőröd, jobbakat edzel, nagyobbakat pihensz, tehát ebben semmi illegális nincs.
1: Jó, engedjük el Atomantit. Befoglalkozunk egy kicsit Ferivel.
2: Hogy, én tök jól vagyok, hogy, köszönöm.
1: Feri, hány pamatelt vegyem be? hogy kicsit rendeződjön a helyzetem, mert...
0: Hagyjuk a csirkepus meg a rist, mi van, ami keményebbet akarunk.
1: Így van, így van.
0: Csak ez hogy van, hogy fölírja a doki Európában, és akkor megbusztolja a tesztodat, úgyhogy közben nézik a véreredményedet, nem?
3: Így van, az a baj, az hazai, hogy úgy mondjam, protokollban, hogy ugye van mondjuk egy skálád, legyen az egy 6-tól 30-as értéke a tesztoszteronnak, és Magyarországon nagyon úgy gondolkodnak az orvosok, csak ha beesel az adott érték alá, akkor ajánlja, és akkor is nagyon-nagyon körülményesen utánajárások után, hogy te mit használjál, milyen időközönként, annak a protokollja sem jó, hogy egyszerre szúrnak beléd 1000 mg-ot, majd menjél vissza 3 hónap múlva, tehát ez kint másképp kezelik, kint ha már tünetileg jelentkezik a dolog, de lehet, hogy neked még 1-2%-kal abban az értékben van, hogy itthon még nem írnák föl, ezt kint Amerikában vagy Nyugat-Európában kezelik. Én kommunikáltam olyan emberrel, akinek már konkrétan öngyilkossági érzése volt, annyira beesett a tesztoszteron szintje.
0: Persze, ez, ez nem ott kell elképzelni, hogy igen, fölírják, és akkor belenyomsz a 200-ba, jobban alszol, jobban nem. Gyógyulsz, jobban regenerálódsz a sport után.
3: Ez szinten tehát... tartás, hogy az egészséges szintedet tudják visszahozni.
0: Zsolt, nagyon köszi, érdekes azért ez a dolog. Köszi akkor délután 4-kor. Parkolomba, nyisd a csomagtartó.
1: Nekem is hozzá valami finomságot.
0: Köszi Zsolt, csáó.
3: Szia, köszönöm, sziasztok, legjobbakat.
0: Csáó, csáó, Domonka Zsolt mesteredző, köszönjük szépen.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Újítsd meg otthonodat a JUSZ nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZ káruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció velis.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
10: Boldog 307. születésnapot, Szeged! A napfényvárosában a nyár vége mindig egy kicsit nagyobbat szól. Ezért most egy különleges páros ajánlattal készültünk. Érvényes szegedi lakcímkártyával csap le a kedvezményes színbérletekre és napi jegyekre most a legjobb áron, legkésőbb május 31-ig. Jegyek és részletek www.szín.org.
11: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a DM Kölyökuckó játszóház és a Szincé jóvoltából. Találkozzunk Szegeden a Rókusi körút 42-64 szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
4: Ez a Rádió 1. A

0: Ő most is a Rádió Egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió Egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió Egy hétvége, Rádió Egy hétvége, napközben Kismártival. Rádió Egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió Egyel.

0: információival a 87.9 Rádió 1-en.
1: A 87.9 Rádió 1-en.
0: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: A Rádió 1-en.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1!

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel, és ebben az adásban sztárinterjúkkal. Mert hogy múlt hét vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján négy világsztár is fellépett, Cyril, Samfeld, Swish Disco és Accent, akikkel Kis Márti beszélgetett picit a színfalak mögött. Cyril ráadásul már barátként fogadta Kis Mártit az öltözőjében, az ő beszélgetésüket hallgatjuk meg most.
1: So we are here at the backstage with the one and only Cyril Reilly. I do have a deja vu, Cyril. Do you have?
2: Szóval itt vagyunk a backstage-ben az egyetlen és utánozhatatlan Cyrillel. Van egy kis deja vu érzésem, Cyril, neked is?
3: Absolutely. It feels exactly the same.
4: Teljesen. Pontosan ugyanolyan érzés.
1: Do you remember me?
2: Tényleg emlékszel rám? Mert én emlékszem rád.
3: Of course.
4: Persze.
3: Yeah.
1: I was the lady who asked about.
2: Tudod, én kérdeztelek a kalapodról, hogy mit tartasz benne? Egy narancslekváros szendvicset, mint Paddington? Mire te mondtad, hogy nem, csak egy nagy homlokot?
3: I did have a big forehead. It's gone now.
4: Tényleg nagy homlokom volt. De már a múlt év.
1: It's not that big, that's a normal size forehead.
2: Ez egy teljesen átlagos méretű homlok.
3: I got a hair transplant.
4: Hajbeültetésem volt.
3: Yeah. Just after I left here.
1: AI skyrocketed since last year.
2: Egy év nem hosszú idő, de a mesterséges intelligencia valósággal kilőtt a tavalyi év óta. Mi a véleményed az AI-ról most, 2026-ban, és mi volt a véleményed tavaly, amikor találkoztunk?
3: I think AI now is insane.
4: Szerintem elképesztő, hogy hol tart most az AI. Kicsit olyan, mint amikor a Beatles elektromos hangszerekre váltott az 1970-es években. Hatalmas technológiai váltásnak érződik. Én személy szerint még nem igazán használom, kicsit játszadoztam már vele, de szerintem még hosszú út áll előtte. Remélhetőleg nem teszi tönkre a zeneipart. Sokat fejlődött tavaly óta.
0: Szóval Cyril nem használja a mesterséges intelligenciát zenekészítéshez. Ez az interjú még folytatódik, de most meghallgatjuk az egyet.

0: Itt a Rádió 1, itt a Top 50, és folytatjuk az interjút Cyrillel, akit Kis Márti faggatott egy hete a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a fellépése után.
1: Last year you dropped a song with James Blunt.
2: Tavaly jelent meg egy közös dalot James Blunt-tal, idén pedig Wiz Khalifával volt egy számod. Hozzászoktál már a szupersztárokkal való közös munkához?
3: Not really, it's sort of... it's a different experience every time because they all have.
4: Nem igazán. Minden alkalommal más élmény, mert mindenkinek megvan a saját személyisége. Mindig olyan csíp meg pillanat ezeknek az embereknek a közelében lenni. Megpróbálom elérni, hogy ne a bennem élő kisfiú kerekedjen felül, aki egy millió kérdést akarna nekik feltenni.
2: De úgy tűnik, hogy kedveled a romantikus brit énekeseket, mert készítettél egy hivatalos remixet Ed Sheeran Camera című dalához is, ami egyébként hatalmas láger a Rádió 1-en. Találkoztál Ed Sheerannel személyesen, vagy hogy zajlott a munka folyamat?
4: Később találkoztam vele személyesen, de előtte nem ismertük egymást. Aztán Sydney-ben találkoztunk. Igen, nagyon rendes srác. Legközelebb esetleg Louis Capaldi.
1: He would be on my bucket list. Yes, absolutely funny. How was the Tomorrowland Winter?
2: Milyen volt a Tomorrowland Winter?
3: Amazing, incredible. Such a good
4: csodás, hihetetlen. Fú, nagyon jó élmény volt. Egy hetet töltöttem ott, rengeteg új zenét meg egyéb dolgokat írtam, és igen, nagyszerű volt. Három fellépésem volt a hétvége alatt. Igazán jól sikerült.
1: You have time to explore Budapest after your gig?
2: Lesz időt felfedezni Budapestet a fellépés után?
4: Tulajdonképpen igen. Holnap reggel elmegyek sétálni egyet a városban. Már sétáltam egy keveset, de nem túl sokat.
2: Hát akkor érdemes lenne ellátogatnod mondjuk a Citadellához, ez Budapest egyik legnagyobb történelmi látványossága, és nemrég nyitott meg újra. Írj rám holnap is, irányba teszlek. Megmondom, hogy merre megy majd.
0: Hogy aztán lett-e Cyrill Kismárti randi, azt nem kötjük senki orrára. Egy hete volt ugye a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, ahol a négy világsztár egyike, ő volt Cyrill. Hamarosan pedig még ebben az órában a Swish Disco-val készült beszélgetést is meghallgatjuk. Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Rádió E!
2: Rádió egy top 50. A 32.

a Rádió 1, ez a Top 50. David Guetta új zenéjét indítom most, a DJ pedig nem hazudtolja meg magát 2026-ban sem, egymás után jelenteti meg a bomba dalait, hogy a nyár idén is róla szóljon. Ez a dal a Jennifer Lopez-zel még mássza a slágerlistákat, közben már ki is dobta az új dalát a héten, amit BB Rexával készített, a Sad Girls már streamelhető. Egyébként a 6. dal, amiben együtt dolgoztak. Save Me Tonight, most ez indult. Jennifer Lopez-zel készítette tehát, és a 34-ből lett a 28. a héten.

0: Itt a Rádió 1, itt a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Egy hete a Rádió 1 születésnapi fesztiválján 4 világsztár is fellépett, ugye? Mindannyiukkal készített a backstage-ben interjút Kis Márti, a Cyrillel készült beszélgetést már hallottuk is. De, mint mondtam, elcsípte a brit DJ duót, a Switch Disco-t is.
1: The super famous Switch Disco from the UK. Hello, guys!
2: Itt van velünk a méltán híres Switch Disco. Hello, srácok!
1: Dan?
3: Yes.
1: And Nikos?
4: Hi.
1: Your mashup DJs?
2: Továbbra is szeretitek, ha mashup DJ-ként hivatkoznak rátok?
3: We do. It sets us apart from other people, because we play edits that other people don't have.
5: Igen, szeretjük. Ez megkülönböztet minket másoktól, mert olyan verziókat játszunk, amik senki másnak nincsenek meg, és a szettjeink is teljesen mások. Úgyhogy igen, nem bánjuk, ha így neveznek minket.
1: I heard that your background is UK garage.
2: Úgy hallottam, hogy te, Dan, eredetileg brit garage zenét játszottál Bakelitről régebben.
3: I did. You have done your research.
5: Igen, alaposan utánunk néztél.
1: I did my research, of course. That's my job.
2: Persze, ez a munkám. És a te háttered, Nikos, inkább house orientáltam.
4: Yeah, more house, deep house and
5: igen, régebben inkább a house, a deep house és az afro house vonal mozgott nálam.
4: Back in the day.
1: So how can you combine these two elements? Is it easy?
2: Hogyan kombináljátok ezt a két elemet, ezt a két stílust? Könnyen megy?
4: I think our love for music is we love to play in front of crowds and
5: szerintem a zene iránti közös szeretetünk és a közönség előtti zenélés hozott minket össze. Így kezdtünk el együtt dolgozni és zenét írni. Valójában rengeteg hasonlóság van a UK Garage és Nikos Deep House hatásai között. Sok az átfedés. Végül is ez mind dance-zene.
2: Ugye van ez az örökös vita, hogyha nem tudsz Bakelitről játszani, akkor nem is vagy igazi DJ. Ti mit gondoltok erről?
5: Nézd, vannak olyanok, akik így gondolják. Mi valójában tudunk Bakelitről játszani, hiszen így kezdtük. De ha megmaradtunk volna a Bakelitnél, nem fejlődtünk volna, és nem tartottunk volna lépést a trendekkel. És nem tudnánk olyan gyorsan mixelni, mint most. A Bakelitről átálltunk a CD-kre, aztán a laptopokra, most pedig a pendrive-okra. És ez sokkal könnyebb, mert régebben hatalmas táskákat cipeltünk magunkkal mindenhová.
1: I know, I remember the heavy bags.
2: Tudom, emlékszem a nehéz táskákra.
4: Yeah, extra bags is not
5: igen,
4: fun.
5: A plusz táskák egyáltalán nem viccesek.
1: How can you make a unique mashup song?
2: Like, hogyan készítetek egyedi mashupot? Mert az emberek, amikor meghallják ezt a szót, akkor arra gondolnak, hogy ez azt jelenti, hogy két számból kevernek össze egy másikat, de azért gondolom, hogy ennél bonyolultabb a dolog.
3: Yeah, it's a lot of trial and error. We spend a lot of time trying certain.
5: Igen, ez rengeteg kísérletezés, próbálgatás. Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy különböző instrumentális alapszámokat próbálunk össze különböző akapellákkal, énekekkel. Néha a dolgok technikailag ugyanabban a hangnemben vannak, de érzelmileg vagy ritmikailag mégsem működnek.

0: Itt a Rádió 1. Ez a Top 50 és a Swish Disco zenélt, akikkel folytatjuk az interjút, amit Kis Márti készített a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a színfalak mögött egy hete. Többek között az imént hallott dalról is kérdezte a srácokat.
1: Is it hard to fly all the time?
2: Because I can see the DJs. Mindig azt látom, hogy a DJ-k megérkeznek a helyszínre, aztán azonnal indulnak is tovább. Lesz most időtök itt maradni Budapesten és bulizni?
3: So we were literally just talking about it. We've been to Budapest twice. The first time we landed in Budapest and played somewhere else.
4: Őszintén szólva, szó szerint pont erről beszélgettünk az előbb. Már kétszer jártunk Budapesten korábban, de legutóbb is leszálltunk és azonnal mentünk tovább játszani valahová máshová. Ez az első alkalom, hogy ténylegesen Budapesten szállunk meg. Nagyon szeretnénk jobban felfedezni a város, de egyszerűen nincs rá időnk. Ma délután érkeztünk, és holnap reggel 5 órakor már repülünk is tovább. Szóval sajnos nem igazán fogjuk látni a várost, de remélhetőleg visszatérünk még, és akkor pótoljuk.
1: React is a huge, it's a massive hit in Radio 1. And you have a young singer,
2: React egy hatalmas láger a Rádió 1-en is. Egy nagyon fiatal énekesnővel, Ella Hendersonnal dolgoztatok, de a dal Robert Nice 90-es évekbeli slágeréből veszi az alapot. Milyen a közönség reakciója, amikor lejátszatok egy ilyen dalt? Mert azért itt generációk találkoznak.
4: Szerintem pont ez a szépsége, hogy két generációt mos össze. Ott vannak azok az emberek, akik nosztalgiát éreznek, mert ismerik az eredetit, és ott vannak a fiatalabbak, akik talán még soha nem is hallották, de a dallamot imádják. Ez a dal igazi szépsége.
2: Ki most az álom együttműködésetek?
4: Őszintén, fú, olyan sokan vannak. Rengeteg énekes, DJ, producer. Nincs egyetlen konkrét név. Nagyon szeretjük a kollaborációkat. Sok minden, amit csinálunk, különösen a zenei verziók, eleve az együttműködés szellemében születnek.

0: Szeretjük a különböző producereket, írókat és kreatív ötleteket egyetlen projektben összehozni.
1: Okay guys, enjoy your staying here.
2: Srácok, érezzétek jól magatokat, és köszönjük, hogy megosztottátok velünk a backstage-et.
3: Thank you so much, thanks for having us.
4: Thanks for having us.
5: A Swish Disco-val készített beszélgetést Kis Márti a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a backstage-ben, a következő órában pedig majd a Sam Feldzel, valamint Accenttel és Tóth Abigaillel készített beszélgetéseket is megmutatjuk itt a Top 50-ben, ahol most a 23. helyezett dallal folytatom. Ray következik, Where is my husband?

0: itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Daddy Swims-el folytatjuk, mindjárt jön a The Door a 20. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65-szoros mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
6: Rádió 1. Yo, what's up? This is Mike Posner.
5: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilába.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Top 50 szól, én Györke Attila vagyok, hello mindenkinek. A mai műsor különleges, több interjú is hallható a Rádió 1 születésnapi fesztivál világsztár fellépőivel. Sam Feld és Accent fog mesélni nekünk ebben az órában, és Kis Mártinak, aki az interjúkat készítette egy hete a buliban, a színfalak mögött. Addig is a legjobb helyezéseket hallgatjuk, mert hogy már a legjobb 20 dal közül válogatok. 18. lett a héten Joe Corey és a Galantis. Stay a little longer.
1: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50 a mai műsorban több interjúval is. Egy hete volt ugye a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, és a Rádió 1 DJ mellett négy világsztár is velünk ünnepelt. Cyril, a Swish Disco például, akikkel már hallhattunk ebben a műsorban beszélgetést. De ott van Sam Felt, valamint Accent is, Tóth Abigéllel. Ezekben a percekben most a Sam Felt elkészült interjút hallgatjuk meg, amit Kis Márti készített a Budapest Parkban, a Backstage-ben.
1: Sam Felt, again, here in Budapest. What a pleasant surprise.
2: Sam Felt, újra itt Budapesten. Milyen kellemes meglepetés.
3: You can't get rid of me.
4: Nem tudtok megszabadulni tőlem.
1: Whenever I hear your name, I immediately think about two songs from the 2010s.
2: Amikor meghallom a neved, azonnal két 2010-es évekbeli dal jut eszembe, az egyik a Robin S. Show Me Love feldolgozás és a Summer on You, és mind a két dal meghatározta a 2010-es éveket. De az EDM sokat változott, a TikTok fenekestül felforgatta a piacot, a streaming platformok szintén. Mi a legnagyobb kihívás számodra most 2026-ban?
3: Well, it's definitely not as easy to get a stream anymore. You know, like it was before, I'm talking 3-4 years ago.
4: Nos, ma már biztosan nem olyan egyszerű streameket szerezni, mint 3 vagy 4 évvel ezelőtt, mielőtt a mesterséges intelligencia elárasztotta a piacot. Előadóként keményebben kell dolgoznunk, hogy fenntartsuk a brandünket, és az élő fellépések ebben nagyon fontos szerepet játszanak. Szerintem a tömegből való kitűnés képessége kulcsfontosságú, mert rengeteg tucat termék árasztja el a piacot.
1: What makes Dutch DJs and producers?
2: Mitől ennyire sikeresek a holland DJ-k és producerek? Ott van Tiesto, Hardwell, Nicky Romero, Martin Garrix, te. Mi a titok?
3: I think we're a very small country, so it's very easy to collaborate with other DJs.
4: Szerintem, mivel egy nagyon kis ország vagyunk, könnyen tudunk együttműködni más DJ-kkel. Ha találsz valakit a Facebookon, vagy manapság a TikTokon, az én időmben még a Facebook volt, és csak ráírsz, hogy hé, én is DJ vagyok, nincs kedved átjönni a stúdióba? Na, az valószínűleg legfeljebb 30 percnyi útra van tőled. Úgyhogy szerintem sokat dolgozunk együtt. Emellett országként büszkék vagyunk arra, hogy az elektronikus zene lett az egyik fő exportcikkünk. Nincs belőle túl sok. A house zenét már nagyon korán a 80-as években és a 90-es évek elején magunkévá tettük, és persze mindig is nagyon liberális ország voltunk.
1: Actually, I asked Gemini this phenomenon, and the answer was...
2: Igazából megkérdeztem az AI-t erről a jelenségről, és a válasz nagyon hasonló volt ahhoz, mint amit most mondtál, de az egyik fontos tényező még az idősebb testvér hatás, amit írt, vagyis a mentorálás, hogy amikor valaki befut, akkor támogatja a feltörekvő előadókat.
3: Yeah, no, it's crazy. I started in the same bar as Tiesto.
4: Igen, és ez tényleg őrületes. Én ugyanabban a bárban kezdtem, Bredában, ahol Tiesto. Szóval ez elég furcsa. Amikor ezt elmeséltem neki, ki, onnantól kezdve barátok lettünk. Szerintem a kultúránkra is jellemző, hogy nagyon két lábbal állunk a földön. Nincs bennünk sznobizmus, vagy az a fajta hozzáállás, hogy ó, igen, rengeteg pénzem van, mutassuk meg a világnak, hogy milyen gazdag vagy híres vagyok. Ha feltűnik egy új DJ, nem ijedünk meg. Nem úgy fogjuk fel, hogy ó, itt egy új konkurencia, hanem úgy, hogy hé, ez tök jó.
0: Jó fejek ezek a holland DJ-k. Sam Felttel azonnal folytatjuk az interjút itt a Rádió 1-en a Top 50-ben, de most hallgassuk meg a dalát.

0: Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50. Folytatódik a Sam Feldtel készített interjúnk, amit Kis Márti készített egy hete a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Budapest Park backstage-ben. Sok világsztár holland DJ van, ugye? És nemrég megtudtuk azt, hogy ők egyáltalán nem rivalizálnak egymással, sőt, segítik egymás munkáját és a fiatal feltörekvő DJ-k munkáját is. Innen folytatódik a beszélgetés.
1: Your foundation, Heartfelt Foundation is still active, right?
2: Van egy környezetvédő alapítványod, a Heartfelt, ez még aktív mindig, ugye?
3: Now we're doing a beach cleanup.
4: Igen, jelenleg egy tengerpart takarítási projektet csinálunk Tájföldön, ahol kifejezetten olyan nőknek segítünk, akiknek nincs munkájuk. Fizetünk nekik azért, hogy megtisztítsák a partot, és a műanyagot elvigyék egy olyan helyre, ahol feldolgozzák, és valami hasznos, tartós dologgá alakítják. Így van egy értelmes munkájuk, biztos jövedelmük, mi pedig megtisztítjuk a világot.
1: Who was the first? You are blondish, because she has Bye Bye Plastic Foundation.
2: Ki volt az első? Te vagy blondish? Mert ugye neki is van egy ilyen alapítványa, Bye Bye Plastic.
3: It was weird. When I started the foundation, she was the
4: Igen, ez érdekes volt. Amikor elkezdtem az alapítványt, ő volt az egyetlen ember, akit a DJ világban találtam, aki bármit is tett a fenntarthatóságért. Szóval együtt takarítottuk ki az Ultra Fesztivált. Van is rólunk felvétel, ahogy szuperhős köpenyben rohangálunk. Tagjai voltunk ennek az Ultra szövetségnek.
1: You became a father 2 years ago.
2: 2 évvel ezelőtt apuka lettél, ami ugye egy hatalmas mérföldkő. Hogyan hatott ez rád?
3: Lots of ways. You know, I got a lot of advice. Like I got, when you're a father, you get
4: sok szempontból. Amikor apa leszel, mindenkitől kapsz kéretlen tanácsokat, te meg úgy vagy vele, hogy igen, én erre már teljesen felkészültem. De nem. Úgyhogy én sem fogok senkinek tanácsot adni, mert szerintem ez egy utazás. Az első év egy igazi érzelmi hullámvasút volt számomra. Körülbelül 1 év után kezdtem el igazán érezni, hogy hé, apa vagyok. Ez pedig itt a fiam, és most már tényleg tudunk kommunikálni egymással. Most 2 esztendős, és ez most tiszta szórakozás. Nagy hatással volt rám. Írtam is egy dalt róla, Hey Sun címmel, ami Aloe Blackkel közösen jelent meg. Ez a dal megmutatja azt, amit el akarok mondani neki, hogy hé fiam, meg akarom mutatni neked, hogy a világ gyönyörű. És ezt is akarom tenni. De jó példával kell járnom előtte, szóval továbbra is útra kell kelnem, és meg kell próbálnom a zenémmel egy kicsit boldogabbá tenni a világot. És persze megmutatni neki a világot.
1: How sweet.
2: Ó, milyen édes. Egy DJ apuka ül mellettem. Köszönöm Sam Felt, és érezd jól magad nálunk.
3: Thank you. Ó, és köszönöm szépen minden.
1: Ó, oh, wow.
0: Amikor nem a riporter előtett rá egy magyar mondatot a külföldi sztárra, hanem magától tol egy ilyen elköszönést. Sam Felttel készült az interjúnk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Kis Mártinak köszönjük szépen. Nagyjából egy fél óra múlva meghallgatjuk, hogy mit beszélgetett Accenttel és Tóth Abigaillel a fellépésük után. Lady Gaga és az

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: DJ-i és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, itt a Top 50. Múlt hét vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellépett Accent és Tóth Abigail is. Hallottuk tőlük a nyár slágerét, a Sugar Daddy-t. Nem mellesleg Accentet mi hoztuk el először Budapestre. Ez volt itt az első fellépése. Ezután Kis Márti vele és Tóth Abigail-lel beszélgetett egy picit a backstage-ben.
1: I'm sharing the backstage with Tóth Abigail and Accent.
2: Szóval itt vagyunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Mellettem Tóth Abigail és Accent, a titokzatos férfi, aki oly sok híres Rádió 1-es sláger mögött áll. Már túl vagytok a fellépésen. Milyen érzés most?
3: Really great. For me, this is my first show in Budapest, in Hungary, so it's...
4: Igazán nagyszerű. Nekem ez volt az első fellépésem Budapesten, Magyarországon, úgyhogy igazán megtisztelő itt lenni. Nagyon boldog vagyok, mert őszintén szólva ez felülmúlta az elvárásaimat. Az emberek nagyon kedvesek voltak, az energia elképesztő.
1: So you dancing when disco shit started?
2: Láttalak táncolni, amikor elindult a disco shit bulia, a lépcsőn táncoltál. Mindig ilyen vagy?
3: Yes, because... The music you choose for the radio is great. All the time when I drive from Romania to
4: Igen, mert a zene, amit a rádióba választotok, nagyszerű. Valahányszor Romániából Budapestre vagy Romániából Bécsbe vezetek és átutazom az országon, mindig a Rádió 1-et teszem be. A zene tényleg szuper.
1: Abigail, és itt vagy te is mellettem.
5: Na, ne felejtsetek el engem.
1: Azt mondtam-e neked valaki, hogy olyasmi a hangszíred, mint a Dua Lipának? Ezt a Györke Attila mondta nekem.
5: Figyelj, mindenkitől megkaptam már nagyon-nagyon sokszor, és egyébként képzeljétek el, hogy volt egy olyan eset, amikor mentem fellépni, hallották a rádióban a Sugar Daddy-t, és megkérdezték, hogy de jó, az az új Dua Lipa dal, és mondták, a taxisofőr mondta nekik, hogy ez nem Dua Lipa, ez egy magyar csaj. Hogy lenne ma?
1: És akkor angolul énekel.
5: Angolul énekel, és Dua Lipa. Aztán kiderült, hogy én vagyok, és akkor másnapra meg már le is volt szervezve villányba a kis fellépés, szóval igen, nagyon sokszor megkaptam már, de ez pozitív.
1: By the way, congratulations, because
2: Mellesleg gratulálok, mert mindkét dalotok uralja a top 50-ünket. A Sugar Daddy és a Don't Leave is nagyon szépen muzsikál.
3: Yeah, and that's all because Abigail here.
4: Igen, és ez mind az itt lévő Abigailnek köszönhető. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy két dallal is szerepelhetek a rádióban. A Don't Leave eredetije, a Kylie volt valójában az első nemzetközi sikerem. Aztán jött a Sugar Daddy. And then
5: Sugar Daddy comes and... Képzeljétek el, hogy amikor én nagyon pici voltam, akkor én nagyon-nagyon szerettem őt, és nagyon-nagyon sokat hallgattam, de ezt most elmondom neki viszont románul. De ce am zis eu? Când am fost mică, te-am ascultat mult cu părinții. Și acum suntem aici, noi doi.
1: Nem spanyolul mondtad?
5: Nem. Ugye mindig a szüleimmel hallgattam őt, is most már itt vagyunk, hogy ketten tényleg csináltunk dalt, és hát reméljük, hogy még több lesz.
1: Manifestáció, Abigail, bevonzott.
5: Biztos, hogy lesz.
0: Legyen így. Hamarosan folytatjuk az interjút, de most a Rádió 1 Top 50 5. helyén itt az egyik emlegetett dal. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.

0: Rádió 1, ez a Top 50. Múlt hét vasárnap pedig a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellépett ugye Accent és Tóth Abigail is. Már hallottunk velük egy beszélgetést. Accent nemrég elmondta, hogy elég sokat utazik Magyarországon, és mindig a Rádió 1-et hallgatja. Nagyon örül, hogy két dalával is jelen van a rádió sláger listájában. Tóth Abigail pedig elmesélte, hogy gyermekkorában nagy rajongója volt Accentnek, és egy álom teljesült be a közös dalukkal. Na, innen folytatódik az interjú, amit a backstage-ben Kis Márti készített.
1: You just started your tour, right? That's my name.
2: Épp most kezdtétek el a turnétokat, igaz? That's my name a neve.
3: Yeah, I start my international tour and this was the first show.
4: Igen, elkezdtem a nemzetközi turnémat, és ez volt az első fellépés Budapesten. Gyönyörű nyár lesz. Alig várom, hogy körbeutazzam a világot, és sok fesztiválon koncerten játszak.
1: Will you have another song together? What's the plan?
2: Lesz újabb közös dal? Mi a terv?
3: Actually, we are working now on a new single, so.
4: Valójában jelenleg is egy új kis lemezen dolgozunk. Szerintem már most van egy nagyon erős dalunk, de itt-ott még változtatnunk kell néhány apróságot. De úgy gondolom, ez egy igazán erős dal.
3: It's a really strong song. Sugar Daddy, the song.
4: De hadd mondjak valami nagyon fontosat a közönségnek. A Sugar Daddy nemzetközi sikert ért el. A dalt játsszák a rádiók Franciaországban, Oroszországban és a skandináv országokban is. Ez hatalmas dolog. Oroszországban is, és még sok más országban. Úgyhogy most már tényleg szükségünk van egy másik, hasonlóan erős dalra.
1: Guys, thank you for staying with us.
2: Srácok, köszönjük, hogy velünk voltatok a backstage-ben, és érezzétek jól magatokat nálunk.
0: És egyébként nagyon jól is érezték magukat velünk a fellépésük után a backstage-ben. Kis Mártinak nagyon szépen köszönjük az interjúkat, hölgyeim és uraim, a Rádió 1 Top 50-ben ezen a héten is tartja első helyét Accent és Tóth Abigail.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
6: Újítsd meg otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping
7: and Living. A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
4: A Kárász utca, a Liget, a Tiszapart, az Annakút, az Áportó, a Stefánia,

0: Péter vagyok. Sok kedvenc helyem van Szegeden, de van egy, amit talán kiemelkedik a többi közül. Ez egy nagyon klassz kis téren van, aminek mediterrán hangulata van, legalábbis szerintem. Annak ellenére, hogy még villamos is megy a közelben, és egy olyan gyönyörű épület áll rajta, ami tele van örömökkel és meglepetésekkel. Részben kulturális eseményeket is tartanak benne, részben pedig hát azt hiszem minden alkalommal, amikor a városba jártam, itt fogyasztottam meg kedvenc fagylaltomat, ami egy ekkora fagylalkehely. Szóval ez egy nagyon szép palota, éppen csak a családot nem adtak alá.
1: Felismerték a helyet? Akkor küldjék el SMS-ben vagy Viberen a 0670 587 9879-es számra. Szeged kedvenc helyei külső szemmel. A 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1-en. Szegedi szabadtéri játékok a Rádió 1-en.
2: A borfesztiválhoz jó szórakozást és biztonságos hazautat kívánunk. Taxi Plus. Ha iszik, mi vezetünk. 555-555. Taxiplus.hu.
3: Boldog 307. születésnapot, Szeged! A Napfény városában a nyár vége mindig egy kicsit nagyobbat szól. Ezért most egy különleges páros ajánlattal készültünk. Érvényes szegedi lakcímkártyával csap le a kedvezményes színbérletekre és napi jegyekre most a legjobb áron, legkésőbb május 31-ig. Jegyek és részletek www.szín.org.
4: Tudd mindig, ki és mikor érkezik érted. A Tempó Taxi alkalmazásban kövesd a sofőrt térképen. Utazz biztonságban. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
5: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Hírek röviden, üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Hamarosan nyit a Lapos Szegeden, június 11-én indul a szezon a Belvárosi hídlábánál található Szabad Strandon. A területen jelenleg az előkészítő munkák zajlanak, idén pedig 80 új napágy és óriás kivetítő is várja a látogatókat. Jelentős útépítés kezdődik hétfőtől Szeged belvárosában. A nagyposta előtti útszakaszt teljesen újjáépítik a Széchenyi térnél. A munkák a nyár végéig tarthatnak, ez idő alatt forgalomkorlátozásokra kell számítani. A belvárosi hídról például nem lehet majd lehajtani a tér irányába. Nyári diák munkára várják a fiatalokat Derekegyházon és Eperjesen. A 16 és 25 év közötti diákok önkormányzati intézményekben, hivatalokban vagy közterületi feladatokban segíthetnek. A program célja pedig, hogy a fiatalok munkatapasztalatot és nyári keresetet is szerezzenek. A térségben marad a felhős, de meleg idő.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! A Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely szép szombat délután kívánok mindenkinek, no meg jó hétvégét, a mikrofonnál már Molnár Balázs, az igazi mai slágerek pedig mennek tovább, most épp az én irányításomban egészen délután kettőig számítok mindenki kitüntető figyelmére, ami biztos, hogy ez már a Daily Mix, egybegyúrjuk az igazi mai slágereket, kevés blabbával, így jöhet egy klasszikus Áron Csupa és az I'm an Albatross a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, pörög már a játék és hétfőn eredményhirdetés, a szegedi szabadtérire lehet nyerni belépőjegyeket. Igen, sokszor mutatjuk a nyomokat, hogy mi a szegedi szabadtéri fellépőinek, vendégeinek kedvenc szegedi helyszíne. Ezt írjuk körbe, ezt mutatja meg majd. Hát nem minden egyes órában, de elég sűrű. Ma például Geszti Péter hangját hallhattuk néhány reklámblokkban. Érdemes figyelni majd a folytatásban is, hogyha valaki lemaradt volna róla. Körülír egy szegedi helyszínt, és ezt kell felismerni, hogyha tudjuk a helyes választ, akkor meg kellene írni SMS-ben vagy Viberen. Én hétfőn, amikor a játék tényleg teljes gőzzel elindul, visszaívok majd valakit az SMS-ezők, Viberezők közül, és hogyha tudja a helyes választ meg a rádió egy szlogenjét, már nyer is egy páros belépőt a szegedi szabadtéri játékok egyik előadására. Selena Gomez is Love You Like a Love Song, mi pedig most ezzel folytatjuk a délutánt és a hétvégét a rádió.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ahol pörög tovább a délután, és a déli mix, mert hogy minden nap az ebédidőt így dobjuk fel. Igazi mai slágerek egybe gyúrva, kérem, ezt így kell se, hogy máshogy. Maradunk a pörgős tempónál, elvégre szombat van, Félix Szín és Chaos jön, és a Walk With.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál pedig Molnár Balázs a folytatásban, és én várok mindenkit remek jó zenékkel, jó hangulattal, meg a Hurts-el és a Purple Disco Machine-el perceken belül. Wonderful Life 2025-ös változata, az SMS, Viber és a telefon pedig a 70-es körzet 5 87 9 87 9.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
3: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora június 4-től 7-ig Szegeden a Deák Ferenc gimnáziummal szemben. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu. Boldog 307. születésnapot, Szeged! A napfényvárosában a nyár vége mindig egy kicsit nagyobbat szól. Ezért most egy különleges páros ajánlattal készültünk. Érvényes szegedi lakcímkártyával csap le a kedvezményes színbérletekre és napi jegyekre most a legjobb áron, legkésőbb május 31-ig. Jegyek és részletek www.szín.org.
4: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a DM Kölyökuckó játszóház és a Szincé jóvoltából. Találkozzunk Szegeden a Rókusi körút 42-64 szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: 1 indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Balázssal. Csak igazi mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1
1: Rádió

Boom, boom, boom, boy. Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ma kezdetét vette Szeged egyik legnépszerűbb eseménye, a 25. Hidi Vásár, amely idén is kézműves sportékák és családi programok kalakányával tölti meg a belvárosi hidat. A kétnapos rendezvény egy látványos gólyalábas felvonulással és a Kövér Béla Bábszínház óriás bábjaival indult el a Széchenyi térről, igazi fesztivál hangulatot teremtve a napfény városában. Az ország minden pontjáról érkező árusok egyedi ékszereket, kézzel készült dísztárgyakat és különleges gasztronómiai finomságokat kínálnak a látogatóknak a teljesen átalakult átkelőn. A program sorozat idejére jelentős forgalomkorlátozásra kell készülni, hiszen a belvárosi híd, Híd utca, valamint a Stefánia egy része teljes közúti záralat áll. A korlátozás vasárnap üzemzárásig érvényben marad, ami közvetlenül érinti az 5-ös, 6-os, 9-es, valamint a 19-es trolibuszjáratok forgalmát is. A rendezvény ideje alatt a híd kizárólag a gyalogosoké és a vásári forgatagé, így a közlekedőknek érdemes elkerülni a belváros érintett szakaszait. A Rádió egyen Taylor Swift-tel folytatódik most a délután, ez az Op Light.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, hogy gyermeknap alkalmából idén is megrendezik a nyitott szertárkapuk elnevezésű országos programsorozatot, amelynek keretében a vármegye több tűzoltó laktanyája is várja a látogatókat. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint május 31-én nyílik lehetőség arra, hogy a családok közelebbről is megismerkedjenek a tűzoltók hivatásával és különleges mindennapjaival. A kezdeményezéshez a térség szinte összes nagyobb városa csatlakozott, így Szeged mellett Hódmezővásárhelyen, Csongrádon, Makón és Szentesen is kinyílnak a szertárak kapui az érdeklődők előtt. A látogatók nem csak az épületekben nyerhetnek betekintést, hanem közvetlen közelről szemügyre vehetik a mentéseknél és a tűzeseteknél használt speciális gépjárműveket és felszereléseket is. A rendezvény elsődleges célja, hogy a gyerekek és a szüleik interaktív módon kapjanak képet a tűzoltó szakma szépségeiről, valamint a laktanyában zajló fegyelmezett munkáról. A nyílt nap során a szolgálatban lévő állomány tagjai bemutatják az eszközök használatát és készséggel válaszolnak a kicsik és a nagyok tűzvédelemmel kapcsolatos kérdéseire, mindez tehát holnap. A Rádió Egyen pedig most folytatjuk tovább Kygóval és a One Republic-kal és Soul Chasing Paradise.

Rádió egy csak igazi, mai sláger megy, a programtippek jönnek az alsóvárosi napsugaras tájházban. Ma újra megnyílik a kézműves kuckó, és szappant lehet majd készíteni. A tengerhab gyermeknap pedig a Kövér Béla Bábszínház programja. Ma például a nagyteremben délután a Bargoncás Társulat Tisza Virág című előadását lehet majd megtekinteni. A Szegedi Egyetemi Színház Kosztolányi Dezső édesanyáját mutatja be a Szegedi Pince Színházban. Kortárs korzó, koncert és beszélgetés a Magyar Klasszikus Zene napján, ez már a Korzó Zeneház mai ajánlata Balogh Máté, Varga Judit és Láposi Dániel közreműködésével többek között. Strompaper E-projekt koncert a Grand Caféban ma, és a Dömötördi díjátadó gálája a Nagy Színház mai programja. A Kincstéren, a Dugonis téren pedig ma a Sons of Szeged elődöntője jön, aztán a Belmondó, a Kósza Kórusok Szabadon, Street 16 és a Kieza. A Borfesztiválon pedig ma várnak sokan mindenkit, a Folk Roses, Storyville Jazz Band, Éliás Gyula, a Parti Arcok, a Csányi Quintet, Bíró Csongor Vitéz, Furi Feri Band, a Pentakord és DJ Kincses, és ma már zajlik a Hidi Vásár is, Tóth Sándor zongorázik például nem sokára, illetve Almás Jenikő és Szil Mohai, akik még fellépnek a mai délután folyamán a vásári forgatagban. A Rádió Egyen a folytatásban is igazi mai slágerek, így én búcsúzom, de holnap újra jövök. A viszont hallásra Molnár Balást hallották. No.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Show Time-on.
3: Ez itt Texas, drágám.
2: Új föld.
4: Jó lesz itt élni, nem igaz?
3: Majd teszünk róla.
2: Új ellenfelek.
4: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
2: Új szabályok.
5: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
3: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
4: A béke még odébb van.
2: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Show Time-on.
6: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
7: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy a folytatásban pedig 100% Liba bőr. Bibi Rexa, New Religion. A dal alapját a Faithless ikonikus 95-ös elektronikus zenei himnusza az Insomnia adja. A pop történelemben nagyon sok előadó próbálta már megszerezni a dal jogait, de Bibi Rexa az első, akinek a Faithless hivatalosan is megengedte a hangminta, a sample használatát. Sőt, a csapat annyira bízott benne, hogy odaadták neki az eredeti szalagos stúdió felvételeket is. Ugye a Faithless most már csak Sister Bliss és Rolo, Maxi Jazz 2002-es halála óta. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, hozom!

0: a Rádió Egyen hamarosan. Sírem barátunkat hozom, jön az Azizám, és azt is mutatom, hogy milyen eseményre lehet jövő héten páros belépőket nyerni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Igen, megy a Panic at the Disco után pedig, hát másfajta diszkó, Sam Feltel, akivel múlt vasárnap diszkóztunk a Budapest Parkban a születésnapi fesztiválon. Beszélgettünk vele a backstage-ben, elmondta, hogy annak idején abban a klubban kezdett, mint Tiesto, és amikor ezt Tiestónak elmesélte, akkor hát ilyen instant barátság szövődött kettőjük között. Ma este a World Is My Radio Show-ban, hát konkrétan évféltől egy másik holland star DJ, Martin Garrix 60 perces mixe szól majd. Nem érdemes kihagyni.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt, you're listening to Radio 1 Hungary.

0: Cause I will leave the light on.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai,

0: héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár már közelek, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2.999 forint, az 5 darabos banánfür pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
6: Gimme, gimme,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Pompás társaságba csöppenünk ebben az órában, és itt lesz Miley Cyrus, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, de nem csak a csajok támadnak, hanem fantasztikus férfi hangok is szólnak. Most Teddy Swims és a The Door. BL döntő van, úgyhogy elég kacifántos a közlekedés. Például van egy rendkívüli kamionstopp még délután 5-ig, aztán este 10 órától is elkezdődik egy újabb. A BKK pedig arra kéri a szurkolókat és a budapestieket, hogy a rendezvény idején a közösségi közlekedést választák.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy most. Sabrina Carpenter, aki az elmúlt pár évben A-klassz szupersztárán nőtte ki magát. Hát például idén szerepet a Muppet Show-ban, aztán ugye a Coachella Fesztiválon megtáncoltatta Madonnát, úgyhogy zajlik vele az élet, és hát a sztárság árny oldalait is megtapasztalhatja most már. Például letartóztattak egy férfit, aki betört az énekesnő Los Angeles-i otthonába. Engedély nélkül behatolt, bejelentést kapott a Los Angeles-i rendőrség, és hát nem volt hajlandó a férfi elhagyni az ingatlan területét, illetve a kertet, mert odáig jutott be, úgyhogy össze is feregedett a rendőrökkel. Elég meleg volt a helyzet. Sabrina Carpenter, Espresso, ezt hozom most a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
4: A Kárász utca, a Liget, a Tiszapart, az Annakút, az Áportó, a Stefánia, a Dorozsmai Szélmalom, a Dugonics tér. Nekünk szegedieknek, akik itt élünk, megvannak a saját kedvenc helyeink. De vajon melyek a kedvenc helyei azoknak, akik ide látogatnak? Ezen a héten a szegedi szabadtéri játékok fellépői írják körül, hogy nekik mi a kedvenc helyük a Napfényvárosában.
5: Hello, Gerszi Péter vagyok. Sok kedvenc helyem van Szegeden, de van egy, amit talán kiemelkedik a többi közül. Ez egy nagyon klassz kis téren van, aminek mediterrán hangulata van, legalábbis szerintem. Annak ellenére, hogy még villamos is megy a közelbe, és egy olyan gyönyörű épület áll rajta, ami tele van örömökkel és meglepetésekkel. Részben kulturális eseményeket is tartanak benne, részben pedig hát aztán minden alkalommal, amikor a városba jártam, itt vigyasztottam meg kedvenc fagylaltomat, ami egy ekkora fagylalkehely. Szóval ez egy nagyon szép palota, éppen csak a családot nem adtak alá.
4: Felismerték a helyet? Akkor küldjék el SMS-ben vagy Viberen a 0670 5879 879-es számra. Szeged kedvenc helyei külső szemmel

Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a Rádió 1, a Szegedi Hely.

0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a hétvégi pihenéshez is. A mikrofonnál Kis Márti, a folytatásban pedig egy óriás nagy popklasszikus, Meghan Trainor és az All About That Bass. Ugye az év elején számoltunk be arról, hogy Meghan anyuka lett megint, a harmadik gyermeke született meg, ezúttal béranya segítségével, és már akkor beharangozták, hogy lesz világkörüli turnéja. Csodálkoztam is, hogy ezt így hogy? Hogy vannak még energiái egy picike mellett? Hát kiderült most, hogy a sztár is csak ember, lefújta a koncert állomásokat. Hát két hónappal a kezdés előtt, 2026 nyarára tervezték ezt a Getting Girl turnét. A közleményében kifejtette, hogy a harmadik gyermeke érkezése után rájött, hogy ez így Mission Impossible, nem tudja összeegyeztetni az újszülött gondozást és a turnézással járó megterhelést. Szóval a Getting Girl turnére egy picit várni kell, a nagy klasszikusára viszont nem, mert indítom

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger. Megy az imént a Fastboy tesó páros, akikkel a tavalyi születésnapi fesztiválunkon bulisztunk együtt. Hát akkor most hozok egy előadót a múlt heti bulinkról. Siri remixében szól nem sokára Ed Sheeran dala, a Camera. I don't need a camera to capture this
1: moment. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja.

0: A jövő héten a műsorvezetőt telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
3: Boldog 307. születésnapot, Szeged! A Napfényvárosában a nyár vége mindig egy kicsit nagyobbat szól. Ezért most egy különleges páros ajánlattal készültünk. Érvényes szegedi lakcímkártyával csap le a kedvezményes színbérletekre és napi jegyekre most a legjobb áron, legkésőbb május 31-ig. Jegyek és részletek www.szín.org.
4: 4.90-4.90. Tempó taxi. Töltsd le az appot és rendelj taxit egy kattintással. Bankkártyás és hűségpont fizetés. 4.90-4.90. Tempó taxi.
3: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Június 4-től 7-ig Szegeden a Deák Ferenc gimnáziummal szemben. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás. Magyar Nemzeti Cirkusz.hu.
5: Extra élmények Mórahalmon.

0: borfürdő.morahalom.hu.
1: A borfesztiválhoz jó szórakozást és biztonságos hazautat kívánunk. Taxi Plus. Ha iszik, mi vezetünk. 555-555. Taxiplus.hu.
2: Repülj Londonba a szegedi szabadtéri játékokkal. A 95 éves fesztivál legszerencsésebb idei nézője akár egyetlen szabadtéri jeggyel Angliába utazhat a Zeppelin utazási irodával. És 4 napot tölthet Londonban másodmagával. Nevezés és részletek szegedi-szabadtéri.hu.
3: Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Hírek röviden, üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Megújult Szeged egyik legismertebb belvárosi utcája. Hamarosan befejeződik a Gogol utca közel 600 millió forintos felújítása. Az utcát gyakorlatilag teljesen újjáépítették, új burkolat, szélesebb járdák, korszerű közvilágítás és új zöld felületek készültek. A parkolási tilalom egyelőre még érvényben van. Saját bölcsödét indít a Szegedi Tudományegyetem. Az augusztusban nyíló intézményben két csoportban összesen 24 kisgyermeket fogadhatnak. Elsősorban az egyetem dolgozóinak és hallgatóinak gyermekeit várják, de külsős családok is jelentkezhetnek. Bűnmegelőzési napot tartottak középiskolásoknak Kiskunfélegyházán. A diákok a zaklatás, a függőségek és a droghasználat veszélyeiről hallhattak előadásokat, valamint interaktív programokon is részt vehettek. A szervezők célja az volt, hogy a fiatalok merjenek segítséget kérni, ha problémával találkoznak.
4: Számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most
4: Rádió 1.
7: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy a hétvégi autóvezetéshez is, ami hát most Budapesten nem lesz éppen kezdő szint, mert hogy a BL miatt, a BL döntő miatt nagyon sok lezárás van, érdemes tájékozódni indulás előtt. Van most egy rendkívüli kamionstopp is, még délután 5-ig, aztán este 10-től ismét érvényben lesz vasárnap este 10 óráig. Félix Jen, Sáuz és egy ilyen összekapaszkodva éneklős dal a folytatásban. Ez a Walk With Me. Jó hétvégét a

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: fiúk helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a rádiaiat hallgatom. Ja, értem, az már.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

és egy kis reggaeton a folytatásban Jason Derulo, Sofia Reyes, Un, Dos, Stress a Rádió Egyen. Sofia, Fusé, Bella!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: Repülj Londonba a szegedi szabadtér játékokkal. A 95 éves fesztivál legszerencsésebb idei nézője akár egyetlen szabadtéri jeggyel Angliába utazhat
3: a Zeppelin utazási irodával.
2: És 4 napot tölthet Londonban másodmagával. Nevezés és részletek szegedi szabadtéri.hu.
4: Mert a 3 DJ legenda

igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

és 2 között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en nap

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1 Szeged.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Bekészítettem a 21 Pilots dalát, és fontos info Rádió Egyesek, hogy tűzgyújtási tilalom van péntek óta, úgyhogy ha sütögetés a terv erre a hétvégére, akkor pár dologra figyelni kell. A tűzgyújtási tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani, gyorsan megnéztem, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. Aztán a vasút és közútmenti fásításokban és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. Nagyon hivatalos vagyok, tudom. Ez egyébként vonatkozik a kijelölt tűzrakó helyekre is. Parlag gazégetés, ez abszolút tilos most, viszont nem minősül tűzgyújtásnak a gáz, égőfej és a zárt tűzterű sütő, főző, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. Ne tüzeskedjünk ezen a hétvégén, ez a lényeg, tiszta száraz minden. 21 Pilots Heroes, hozom a Rádió Egyen.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy-két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A nyár már közeleg, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban, vagy a jüszk.hu-n. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
8: Ez itt Texas, drágám.
7: Új föld.
9: Jó lesz itt élni, nem

0: igaz.
1: Majd teszünk róla.
0: Új ellenfelek.
2: A magáé az Edward Strange.
3: Már Dalton Ranch.
0: Új szabályok.
4: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
5: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
7: Dalton Birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
8: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
9: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
10: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
11: Reklámot hallottak.
12: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
11: Reklám.
12: A Kárász utca, a Liget, a Tiszapart, az Annakút, az Áportó, a Stefánia,

0: adnak. Ezen a héten a szegedi szabadtéri játékok fellépői írják körül, hogy nekik mi a kedvenc helyük a Napfényvárosában.
1: Hello, Geszti Péter vagyok. Sok kedvenc helyem van Szegeden, de van egy, amit talán kiemelkedik a többi közül. Ez egy nagyon klassz kis téren van, aminek mediterrán hangulata van, legalábbis szerintem. Annak ellenére, hogy még villamos is megy a közelben, és egy olyan gyönyörű épület áll rajta, ami tele van örömökkel és meglepetésekkel. Részben kulturális eseményeket is tartanak benne, részben pedig hát aztán minden alkalommal, amikor a városba jártam, itt fogyasztottam meg kedvenc fagylaltomat, ami egy ekkora fagylalkehely. Szóval ez egy nagyon szép palota, éppen csak a családot nem adnak alá.
0: Felismerték a helyet? Akkor küldjék el SMS-ben vagy Viberen a 0670 5879 879-es számra. Szeged kedvenc helyei külső szemmel a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1-en. Szegedi szabadtéri játékok a Rádió 1-en.
2: A borfesztiválhoz jó szórakozást és biztonságos hazautat kívánunk. Taxi Plus. Ha iszik, mi vezetünk. 555-555. Taxiplus.hu.
3: Boldog 307. születésnapot, Szeged! A Napfényvárosában a nyár vége mindig egy kicsit nagyobbat szól. Ezért most egy különleges páros ajánlattal készültünk. Érvényes szegedi lakcímkártyával csap le a kedvezményes színbérletekre és napi jegyekre most a legjobb áron, legkésőbb május 31-ig. Jegyek és részletek www.szín.org.
0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Hírek röviden, üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Hamarosan nyit a Lapos Szegeden, június 11-én indul a szezon a Belvárosi hídlábánál található Szabad Strandon. A területen jelenleg az előkészítő munkák zajlanak, idén pedig 80 új napágy és óriás kivetítő is várja a látogatókat. Jelentős útépítés kezdődik hétfőtől Szeged belvárosában. A nagyposta előtti útszakaszt teljesen újjáépítik a Széchenyi térnél. A munkák a nyár végéig tarthatnak, ez idő alatt forgalomkorlátozásokra kell számítani. A belvárosi hídról például nem lehet majd lehajtani a tér irányába. Nyári diák munkára várják a fiatalokat Derekegyházon és Eperjesen. A 16 és 25 év közötti diákok önkormányzati intézményekben, hivatalokban vagy közterületi feladatokban segíthetnek. A program célja pedig, hogy a fiatalok munkatapasztalatot és nyári keresetet is szerezzenek. A térségben marad a felhős, de meleg idő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió.
0: Indul a Cookie Weekend, benne a Before Party Show Cookie-val. Csak igazi, ma is sláger megy.
6: Allé hopp! Mondaná Cookie, ha itt lenne a stúdióban, de Cookie igazoltan távol van, de hát nyomokban Cookie-t tartalmaz ez a 60 perc. Nagyon is, mert hogy itt hagyta a Cookie a kis 60 perces Before Party Show-ját, úgyhogy én Kismárti szervírozom, aztán jön majd az élő kívánság műsor is, és most egy picit nosztag,

0: hogy a menő mixek nem maradhatnak el éjszaka sem, és ma lesz egy igazán exkluzív mixünk pontban évféltől Martin Garrix a World Is Mine Radio Show-ban, úgyhogy nem érdemes kihagyni. Üzenetek is érkeznek, 0620-311-111. Hát Viber üzenetben elküldte nekem Tomi, hogy teleengedték a kis kerti műanyag medencét, de hogy nagyon tudatos víz felhasználók, ezért amikor már kimásznak belőle a gyerekek, akkor rálocsolják a bokrokra. Nem a gyerekeket, hanem a vizet. Képzeld, Tomi, én ugyanezt szoktam csinálni. Örülök, hogy más is partner ebben. A folytatásban pedig Kuki francia kollégája érkezik, és egy ismerős alap egyébként a 80-as évekből. A felvétel a New Shoes 86-os ikonikus I Can't Wait szinti popslágerének a modern feldolgozása. Bob, köszönj már, beléd szíves!
1: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to my friend DJ Kuki on Radio Egyet.
0: Nagyon jó vagy, köszönöm szépen. I Can't Wait, ez a dal címe, a vokalista Kajsa. A lemezjátszóknál pedig Bob Sinclair, ez a Before Party Show, a Rádió Egyen. Ha itt lenne Kuki, most azt mondaná, Ali Hop!

a Before Party Show-ban is. A folytatásban pedig egy olyan dal, ami hát egyszerre hipnotikus, de közben ilyen nosztalgikus hangulata van. Yeah! A Loco-Loco. A guatemalai-amerikai Gordo, korábban Carnage volt a neve, és a holland hard techno producer Reinier Zonnenveld közös elektronikus zenész számáról van szó, idei megjelenés, és hát teljesen megörülős.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztári.

0: fel a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.

Time Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen

0: közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Megújult Szeged egyik legismertebb belvárosi utcája. Hamarosan befejeződik a Gogol utca közel 600 millió forintos felújítása. Az utcát gyakorlatilag teljesen újjáépítették, új burkolat, szélesebb járdák, korszerű közvilágítás és új zöld felületek készültek. A parkolási tilalom egyelőre még érvényben van. Saját bölcsödét indít a Szegedi Tudományegyetem. Az augusztusban nyíló intézményben két csoportban összesen 24 kisgyermeket fogadhatnak. Elsősorban az egyetem dolgozóinak és hallgatóinak gyermekeit várják, de külsős családok is jelentkezhetnek. Bűnmegelőzési napot tartottak középiskolásoknak Kiskunfélegyházán. A diákok a zaklatás, a függőségek és a droghasználat veszélyeiről hallhattak előadásokat, valamint interaktív programokon is részt vehettek. A szervezők célja az volt, hogy a fiatalok merjenek segítséget kérni, ha problémával találkoznak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: tegnap az élő kívánságműsor. Zoli Ausztriából hív, dolgoztok? Jól tudom, Zoli?
1: Igen, igen, dolgozok.
0: Szia, hello. Minden hétvégén vagy ez most egy ilyen kivételes szombat?
1: Majdnem minden hétvégén kint vagyunk Ausztriába, Salzburgba.
0: És onnan üzensz te most valami spanodnak,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: Kinek? Tiéd a szó, mondhatod.
1: A Vince Tibinek szeretnénk, alias Túzsónak boldog születésnapot kívánni. Bonzsi, Gábor és Roland.
0: Nektek jó munkát, és aztán jó bulit estére.
1: Jó, köszönjük szépen.
0: Sziasztok. Most reggel Lili vadi új dalára lesz a buli. Ez a Heal Me.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is, ez pedig már egy aktuális kedvenc, a brit szupersztár, a sokszoros Brit Awards győztes Ray, többek között Tamara kérte tőlünk ezt a dalt, tehát apropó nélkül azt mondta, hogy egyszerűen csak szereti, hát nem vagy vele egyedül, Ditti, te pedig kinek küldöd?
1: Ezt a dalt, ezt a kis pörgős valami vidámat, ezt édesemnek szeretném küldeni, így tudja, hogy kiről volt szó.
0: Legyen így. Szia, Ditti.
1: Köszönöm szépen. Szia, tudásnapot nektek.
0: Hát Ray még keresi az igazit. Where is my husband?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Halló, Rádió 1.
1: Hello, szia, mi újság?
0: Hello, te itt, Fali újság. És ott?
1: Lehet számot kérni?
0: Igen, már kitalálom. Te is Lady Gaga?
1: Kérlek szépen, nyáld le. Petrának az aranyokörsörözőbe, Békéscsabára.
0: Vettem, Lady.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. Halló!
1: Gyűl vagyok. Egy számot kérni. Minden persze is ebben drukkelnek, mert persze minden adrenálisak is, hogy ez egy nehéz szó hátrejét. És hajlá Paris Saint-Germain.
0: Na és melyik dalra gondoltál?
1: Mondjuk egy David Guetta.
0: Szia is vele tart, figyelj!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2.999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason, május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
4: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
5: A nyár már közeleg, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
6: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
7: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a DM Kölyök Kuckó játszóház és a Szincé jóvoltából. Találkozzunk Szegeden a Rókusi körút 42-64 szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
6: Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
8: This is the World is Mine Radio Show.
6: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy. Boglárka írta üzenetben, hogy az anyukája nagyon nagy Coldplay rajongó, úgyhogy küldjünk neki egy Coldplay dalt, mert együtt közösen hallgatnak minket az autóban. A Sky Full of Stars-t bekészítettem, nagyon-nagyon szeretjük, és hát egyben Avicii rajongóknak is kedvezünk. Szia Márti, nagyon sok kamionos nem ért haza a foci meccs miatt, úgyhogy ugye kamion stop van. Én is kint hétvégézek, létszi gondolj ránk, rátok is gondolok, és most nektek szól Kamrád Dala, a Be Mine, itt az élő

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádiók.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. Hello!
1: Szia! Már századjára hívlak titeket, de küldök egy számot Dórinak és Blankának. Most voltunk énekkaros fellépése. Valami nagyon bulisat, mert még hosszú lesz az este.
0: Oké, jön a Joel Corey.
1: Én is én. Szia!
0: Hát szerintem Izzy Bizu is jól muzsikálna egy énekkaros fellépésen. Olyan jó név ez az Izzy Bizu. Mindig az jut róla eszembe, hogy Rizzy Bizi. Ez a Stay a Little Longer.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy parti hangulat a folytatásban Bibi Rexának és hát persze a Fate lesznek köszönhetően. Hello Márti, Ausztriából a kislányomnak Bibi Rexa új dalát küldöm. Köszi Frici. Hát nagy valószínűséggel erre a dalra gondoltál. Roli, kinek üzensz ezzel a dallal?
1: A sógoromnak, Adriennek ma van a születésnapja. Sokáig éljen.
0: Éljen sokáig, ti pedig bulizzatok nagyot. Hát erre a dalra szerintem menni fog. New Religion, Bibi Rexa, Fate lesz a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. Én, Kuki, magyar hangja Kismerti, most elköszönök. De még egy David Guetta, Jennifer Lopez újdonságot hozok, ez a Save Me Tonight. Fú, egyszerre dívás, klubos. Tibi kérte tőlünk. Indul nem sokára a Disco Sheet is, aztán a World Is My Radio Show. Benne egy órás Martin Garrix mixé.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót.

0: Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
4: Reklám.
5: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió 1 Szeged.

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en nap

0: Munkaidő. Munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.

0: This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon!

0: Biztos. Disco Shit. A Rádió Egyen. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Hello, hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti show-ja, a Disco Shit Radio Show, méghozzá hármasban, DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
2: Szavaszok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, támogatom a Bárány, mert szüksége lesz majd holnap is egyébként főleg, de ma Dán Szent Miklóson játszom majd 22:30-kor, a műsor után egyenesen indulok le.
3: Én csak fél éve vagyok itt, mert egyébként én már lent Balatonfüstfőn bobozok, és utána jövök a fővárosra, vissza játszok majd a fővárosi rezidenciámon.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a Jankák, Zsanettek, Dezsők, Titták, Félixek, Jaminák és Vazulok, J-vel nem Y-nal. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Metzger Viki, Varga Nikolett, Kortya Vilmos Vecsésről, Kútvölgyi Sára, Harlon, Shamsudin, azt hiszem így kell mondani, Németh Bálint, Kocsis János, Johnny Palmer és Bozsek Márk. Isten éltesse az ünnepelteket.
2: Zsanett az én kedvesem, úgyhogy én is boldog névnapot kívánok a kedvesemnek, és egyébként tényleg ez egy érdekes nap, mert Metzger Viki meg a DJ tanítványa, ő meg születésnapját ünnepli. Egy kis boldog születésnapot kívánunk. Egyébként holnap ezt megünnepelhetjük, mert hogy Vizakóstól lesz ugye lent Pátyot, világbajnoki második helyezettel, és diszkosít együtt 4 órán keresztül, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel délután 3-tól.
0: Boldogot mindenkinek, egyébként én már nagyon-nagyon várom ezt a kis vasárnapi hajcihőt, mert ez egy teljesen más rendezvény lesz, mint ami bármi is volt eddig a diszkosít történelmében.
1: A sok beszédét meg elnézést kérünk még hozzá a diszkosít vadonatúj dalával. Érkezik a Sorry, itt a Rádió Egyen a diszkosítben az igazi ma is.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy diszkosít rádió show, DJ Junior-ra, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Meg vagy dicsérve, mert végre volt egy téma, és így kötöttél hozzá, és jó volt a
0: szám. Már mondtam a szám.
1: Nincs bocsánat.
0: Na igen.
1: Please don't say I'm sorry.
0: Oké, okay.

klasszikon játszak, és kettőre pedig megyek Győrbe a kedvenc klubomba. Mindenhol le fogom játszani azt a dalt, amit az elmúlt hétvégén már mindenhol nyomtam. Barcelonában a reptéren készítettem el. Jön Imael Angel és a To The Sun, itt a Rádió Egyen a Discoship-ben, de nem Google-től, hanem Bissensuelben.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalom, Madrid szűnő, diszkosít a rádió egyen. Bárány Attila mixeit van, Hanvai PJ és én DJ Junior. Holnap pedig együtt pizzázunk, délután 3-7-ig ugye Fágyott. Én ma este egyébként 22 óra 30-tól Dán Szent Miklós főterén játszom egy nagy koncert után. Várok mindenkit oda nagy szeretettel, addigra szerintem pont lemegy a BL döntő is itt Budapesten majd. BL döntő, akkor a hajcíj van körülötte, ez ami félelmetes. Tehát nem általában focsi. Ez úgy szokott lenni, hogy az Attilát semmi nem érdekli. Ez a diszkoldás, ez se, ugye?
1: De egyébként ez érdekel, én megmondom őszintén, a problémától félek. Hogy francia drukkerektől.
0: Mert így is lesz.
1: Mert ha nyernek, az a baj, ha kikapnak, az a baj.
2: Jó, de angolok.
0: Se olyan egyszerű.
1: Nem járunk jól.
0: És hogyha ezt az érdeklődés témát megnézzük az én oldalomra, akkor engem minden érdekel, a fotball, a labdarúgás is sem ennyire. Szóval ez nagyon fontos. Igen, nem érint akkor ez a mai nap.
1: Na, elmondom, hogy mióta ismerem a Juniort. Onnantól, hogy ez a dal létezik.
0: Na.
1: 1991-ben jelent meg a Genesisnek az I Can Dance című száma, még talán léptünk is egyszerre ökörségbe a Kék Golyó Music Caféba.
0: Ez tényleg így volt.
2: Jézus Mária.
0: Bizony, nagyon durva, nem? Azt a minden. Ez mennyi? Ez 35 éve. Akkor voltam 15 éves.
1: Na jó, szóval jöjjön a Genesis féle I Can Dance. Persze 2026-os biztonságban itt a rádió.

addig búcsúzunk. Én azzal búcsúzom, hogy ma este 22.30-tól a Dance & Mikos főteren játszom, holnap meg a srácokkal pizzakóstoló, hogy diszkósít pizzakóstoló. Ilyen még soha nem volt, úgyhogy készüljetek, Pátyon találkozhatunk délután, 3-kor mi már ott

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai,

0: héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, hogy tökéletes after leszünk a budapesti BL döntő után. Indítjuk a szombati különkiadásunkat méghozzá Kabai Andrissal, vagyis a Loving Arms-szal. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Hát 2000-rel robog a nyár, fogalmazzunk így, hiszen ezen a héten nagyon nagy szerencsénk volt, reméljük, hogy azért ilyen marad az egész. Úgyhogy én azt mondom most nektek, hogy igazi nyárias, dögös és szexi zenéket hoztam el nektek. Ilyen az első is, ami ugyebár nagy kedvencünk Cyril remixe, a rádió és születésnap egyik sztárja, úgyhogy az ő remixében szólal meg majd Ed Sheeran, csak Kamera. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Órás Martin Garrix-et ma éjféltől csak itt nálunk. Mi érkezik most, Andris?
1: Na szóval, hát nyári a zenéket ígértem, és hogyha már a citromot beletesszük a vízbe, és lesz belőle mondjuk limonádé, akkor a dropba is bele lehet lenni, és akkor lesz Limon Drops.
0: Oly, de szép volt ez, Andris! Azt a mindenit! Gyönyörű!
1: Igen, hát ez a receptje a nyári a zenének, úgyhogy ezt már meg is ezt Max Niklas meg is alkotta nekünk, úgyhogy ezzel rogunk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmár Radio Show-ban.

0: Magyar, maradj egy kicsit tovább, egy fantasztikus zene Joel Corey-tól a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és nektek is érdemes ma jó sokáig maradni, éjfél után Martin Garrix játsza a heti guest mixünket. Üdv a most érkezőknek, hello mindenkinek, szevasz Andris, neked is.
1: Hello Geri, hello mindenkinek.
0: Hát Andris nem viccelt, amikor azt mondta, hogy igazi dögös nyári szexi zenék jönnek, régi kedves ismerőseink érkeznek, ugye, Vava és Sombrita, amiből Lauer és Kanát csinált egy egészen elképesztően jó remixet, és most itt van ez a dal 2026-ban megint egy vadonatúj változatban.
1: Adri Block készítette ezt a csodát, nekem nagyon tetszik, benne van minden, aminek benne kell lennie. Nagyon dögös, nagyon nyári, igazi Rádió 1-es, úgyhogy ezzel robogunk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést, jön már is Kungs.
1: Hát Kungs mindig mutat valami újat, és hát ez is nagyon új, valami nagyon szexi, ha már ennél a vonalnál maradtunk. Getaway. Igazából a szettjeim elején ezt a zenét mindig lejátszom, és észrevettem, hogy nagyon nagy energiája van, mindenki elkezd rá mozgolódni, elkezdi rá mozgatni a fejét, a lábát, és tulajdonképpen elindul az egész tánctér. Hát ezzel induljon el tulajdonképpen a ma este is, úgyhogy itt is van Kungs és a Getaway a Rádió 1-en, Always My Radio Show-ban.

0: nagyon érett már ez a kollaboráció. Jennifer Lopez és David Guetta együtt, ez volt a Save Me Tonight a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Szokás szerint a Laughing Arms indította be a szombati különkiadásunkat. Andri, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Na én köszönöm, Geri, úgyhogy kitartás a továbbiakban. Jövő héten pedig találkozunk. Sziasztok, szia Geri.
0: És maradjatok mindenképpen, mondom, hogy mi a további menő, mindjárt kezd a lemezjátszóknál New Week, 11-kor jön Antonio, éjfél után pedig a Guest Mixben Martin Garrixet látjuk vendégül. Jól hallottátok?
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show is coming back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Nyuvik, viszi nálunk tovább a szombat estét. Szevasz, Nyuvik!
1: Hello, Geri, szevasztok, Rádió 1-esek, fantasztikus zenékkel, csupa újdonsággal érkezem ma este hozzátok, úgyhogy Alex Kenji-vel és a Bambolé-val, és ebből pedig egy hamvai PG Roberto Willi coverrel megyünk, és természetesen jó szórakozást hozzá!

0: vendégmixe. Na nyúlvik, nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Kérlek szépen, színes fények, külföldi számok, diszkózenék. Merszelből jön ki a Rugby Disco, egy vadi új felvétel, ami szerintem igazán dögös, már többször próbáltam a klubokban is, és természetesen itt a Rádió Egyen is. Aztán jövök egy saját a Real House-zal jó néhány évvel ezelőtt, a Storm a Sound-dal, és velem nyúlvik kell itt a Rádió Egyen.

0: Zsuvik, neked is még egyszer.
1: Hello, Geri, szevasztok mindenkinek.
0: És ahogy ígértük, rengeteg friss zenét mutatunk be nektek ma este is. David Guetta érkezik a legújabb megjelenésével.
1: The past, the present and the future. Tehát tessék figyelni a vadő David Guetta

0: órás vendégmixét nagyon-nagyon fogjátok szeretni. Tehát még egyszer, éjfél után Martin Garrix jön majd nálunk a guest mixben. Most pedig éppen a Medusa dupláz, ez az ő friss remixük volt a híres Green Velvet klasszikusra, a La La Landre, és most egy Medusa remix után egy Medusa dal.
1: Ez pedig nem más, mint Medusa felvétel, és a Don't Wanna Go Home.

0: nálunk ezt a szombat estét. Hol fogod folytatni?
1: Kérlek szépen, robogok tovább Tűserdőre, és onnan pedig egy, hát nem is tudom, egy csillagkapun vagy bármin keresztül átmegyek majd Szlovákiába, úgyhogy Felső Szeli lesz majd a második helyszín, úgyhogy ezen a két helyszínen fogok táncoltatni majd.
0: Haj!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: mindenkinek, remélem felkészültetek, Antonio viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello Anti!
1: Hello mindenkinek, sziasztok Rádió Egyecsek, szia Geri! Így zárjuk május utolsó szombat estéjét, méghozzá Alex Kenji-vel, a Bambó Lé érkezik egy sajátos remixben. Itt a World Is My Radio Show-ban, jó rádiózást mindenkinek, ne kerjetek fel a hangerőt!

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show szombat este Antonio Mix-el, tartjuk a tempót.
1: Hoztam nektek egy akkora nyári slágert, hogy a faladja a másikat. Nagyon sok klubban játszák, a DJ-k előszeretettel pörgetik, és szerintem zseniális lett. Érkezik Eledőr és a Talk To You itt a Third Is Mine Radio Show-ban.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben

A dalát előszeretettel pörgetem, az eredetit nagyon sokat játszottam, még Bakelit lemezen is megvan, és nagyon örülök, hogy hozzányúlt, megcsinálta, úgyhogy Pool Max-el megyünk, és a Saint Castle-szel, utána pedig hoztam nekik egy igazi klasszikust, amelyet elővett Shermanology és feldolgozta, érkezik az Insane, eredetileg Cypress Hill-ből, úgyhogy kettővel lövünk most rátok itt a World Is My Radio Show-ban, tekerjétek fel a hangerőt!

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombat este, pár perc múlva éjfélkor indul Martin Garrix várva várt guest mixe. Anti, te ma hol játszol még?
1: Ahová szeretnélek csalni, tudom, hogy vár a kutya, tudom, hazamegyünk, megsétáltatjuk, ígéret, de utána vissza kell jönnöd, ugyanis itt leszek a hegylábánál, nem messze a Rádió 1 stúdiójától, és klasszikus fog játszani.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Garrix.
1: Martin Garrix. World is Mine Radio Show
2: starts now. World is Mine. Elmúlt évfél, hello mindenkinek, indul Martin Garrix egy órás guest mix hozzá az Ed Sheerannel közös dalával, amire 10 évet vártunk. Repeat it. Stay.

world is mine radio show, The Guest Mix. Sometimes I feel-

0: júniust mindenkinek! Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert hát egy nem akármilyen BL döntő után mi már fordulunk egy újabb foci örületre. Jövő héten Balázséknál ugyanis jön a nagy kapujarugás játék Balázsékkal, aminek a fődíja egy páros utazás Bostonba repülőjeggyel, szállással és belépővel a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a folytatásban pedig az a brit énekes, akinek a nagy barátja az előző órában egy spéci guest mixben szerepelt nálunk. A barát Martin Garrix, az angol énekes pedig Ed Sheeran. Ő jön most az igazi mai slágerrel.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Fodrázson pedig egy olyan énekesnő, aki kilépett az együttműködések árnyékából, sokáig azt jósolták neki, hogy hát ez az ő karrierje, nagyon jó hang, de hát ez vár rá, mondjuk azért nem kis nevekkel, David Guetta és hasonlók mellett mögött énekel, de mostantól az utóbbi időben hát egyértelműen bebizonyította, hogy ez távolról sem így van. Ő bizony egymaga is megtölti a teret, megtölti a színpadot és a stadionokat, és ilyen igazi mai slágereket készít. Ray, Where is my husband, az igazi mai sláger itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.